0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele. 5. rész. Mint szeretett gyermekei Istennek, legyetek tehát az ő követői és utánzói. És éljetek szeretetben, ahogyan a Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk, áldozatul, ajándékul, az Istennek kedves illatként. Ellenben paráznoság, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés, még szóba se kerüljön köztetek, ahogyan ez a szentekhez illik. Se szemérmetlenség, se ostoba beszéd, vagy kétértelműség, ami nem illik, hanem inkább a hálaadás. Hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, kabzsinak, vagyis bálványimádónak sincs öröksége a Krisztus és az Istennek királyságában. Senki meg ne tévesszen titeket üres szavakkal, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek részt, ne legyetek részes társak ilyenekben. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A szellemnek gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg, gondoljátok meg tehát, mi kedves az Úrnak. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le, és fedjétek meg ezeket. Mert amiket ők titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság megfed, nyilvánvalóvá lesz. Mert minden, ami nyilvánosságra kerül, ami láthatóvá válik, az világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj föl a halálból, és fölragyog neked a Krisztus. Jól vigyázzatok tehát, hogyan, milyen módon éltek. Ne esztelenül, ne bolond módon, hanem bölcsen. Áron is megvásároljátok az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, s menthetetlen romlás van benne, hanem teljetek meg, teljesedjetek be Szent Szellemmel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, mindenért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében. Engedelmeskedjetek egymásnak a Krisztus félelmében. Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak. Mert a férfi feje a feleségének, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak. És ő a test üdvözítője, megmentője, megtartója is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. Ti férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és odaadta önmagát érte. Azért, hogy a víz fürdőjével, az Isten szava által megtisztítva megszentelje, és így állítsa maga elé az egyházat dicsőségben, hogy azon ne legyen semmi folt, vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fethetetlen legyen. Hasonlóképpen férfiak, szeressétek a feleségeteket, mint a saját testeteket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti. Mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja, gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, mivel hogy az ő testének vagyunk a tagjai. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez. De én ezt most a Krisztusról és az egyházról mondom. De ti is, mindenki egyenként, úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Az asszony pedig tisztelje a férjét.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt! Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és töltsd be, jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
3: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol Efezusbeliekhez írt levele. 6. rész. Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez így igazságos, így helyes. Tiszteld apádat és anyádat, ez az első parancsolat, amelyhez ígéret fűződik. Mégpedig az, hogy jó legyen a dolgod, és hosszú életű legyél a földön. Ti apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne a szemnek, ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát lélekből. Jó akarattal szolgáljatok, mint az Úrnak, és nem mint embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, az Úrtól visszakapja, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük. Hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten teljes fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők, hatalmak és fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemi lényei ellen, amelyek a mennyei magasságukban vannak. Éppen ezért vegyétek föl az Isten teljes fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve meg tudjatok állni. Álljatok meg tehát, övezzétek körül derekatokat igazság szeretettel, igaz lelkűséggel, és öltsétek magatokra a megigazulás páncélját. Sarúzzátok föl a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével, vegyétek föl mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek föl az üdvösség sisakját is, és a szellem kardját, amely az Istennek beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a szellem által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért és én értem is. Hogy adassék nekem a szó, amikor beszédre nyitom a számot, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsekben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan beszélnem kell. Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem és hogyan élek, mindent elmond nektek Tichikosz, az Úrban szeretett testvér és hű diakonos, akit éppen azért küldtem hozzátok, hogy értesüljetek helyzetünkről, és megvigasztalja szíveteket. Békesség a testvéreknek, és szeretet, hittel együtt, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik romlatlanságban szeretik a mi Úrunkat, Jézus Krisztust. Amen.
0: Pál Efezusbeliekhez írt levelének 6. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Oda szánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és töltsd be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
1: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
5: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
4: És nagyon örülök, hogy ma is ketten érkeztetek. Jánosi Teodóra, lányod, újra itt a stúdióban. Szia, Teodóra.
6: Köszöntöm én is kedves hallgatókat.
4: Mert múlt héten megígértük a hallgatóknak, hogy ugyanott folytatjuk, ahol abba hagytuk. Feri 25 éve tartasz előadásokat fiataloknak országszerte. Önismeret, szerhasználat, önbizalom hiány, sok mindenben segíted őket, és egy jó ideje most már Teodóra is, mint kortárs segítő apával együtt vagy, és a kapcsolatokról beszéltünk az elmúlt adásban, a fiatalok kapcsolatrendszeréről van szó. Nagyon jó, Teodóra, hogy ma is itt vagy, mert szerelmi ügyekről is szó lesz, és biztos vagyok benne, hogy el tudod mondani, hogy a fiatalok sok mindenben hogyan gondolkodnak, és ott fejeztük be, hogy szoktuk mondani, főleg egy fiatal esetében, de ez felnőtt esetében is előfordul, hogy nem is a párjába szerelmes, hanem a szerelembe szerelmes. Honnan tudjuk ezt felismerni?
5: Gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy egy kémiai vegyület, a fenilatilamin nevű vegyületnek a megjelenése az agyunkban, és bizonyos hormonális dolog a szerelem. Gondolkodhatunk úgy is a szerelemről, mint a költők, hogy ámor nyíla eltalált, és nem tehetek róla, ha meglőtek, szerelmes vagyok. Vagy gondolkodhatunk úgy a szerelemről, hogy igazából a másikat én használni akarom, mint a kisgyerek mondja, hogy megfojtod azt a kacsát, nem baj, én a döglöttet is szeretem. Tehát amikor a szeretet érzésünkben, a görög nyelv három szót használ a szeretetre, és az egyik az az erosz, amiben az erotika szavunk is van, ez egy folytó szeretet. Ez birtokolni akar, ez bekebelezni akarja a másikat, hogy teljes az enyém vagy. Jó, hogyha van egy védőburka ennek a szeretetnek, ez a fileó, amikor barátommá válsz, és te a társam vagy, a barátom vagy, de a legjobb az, hogyha ezt egy külső szeretet héj befedezi, ez pedig az agapé szeretet, hogy elfogadlak, és szeretlek úgy, ahogy vagy. És a szerelemben azt szoktam mondani a gyerekeknek, hogy nem mindegy, hogy melyikre célozom. Hogy csak ez az eroszt és a hormonális dolgokat akarjuk föltuningolni magunkban, és nem tudjuk megfékezni, mint egy Ferrari a 400 lóerővel, és fölkenődünk a fára, vagy az oszlopra, vagy pedig megtanulom, hogy a szívem, azt mondja a Biblia, a családabb a szív mindennél, ki ismerheti ki, de megtanulom kordába tartani a vágyaimat, az ösztöneimet, és ez a szerelemben ezt a fajta felelősséget sehol nem tanítjuk.
4: De mégis, hogyha röviden kéne megfogalmaznod, akkor mit mondanál akár a fiataloknak, miről lehet felismerni azt, hogy valaki a szerelembe szerelmes, és nem a párjába?
5: Nagyon sokszor, hogy arról az érzésről beszélek. Arról a rózsaszín ködről beszélek, arról az általam nem valós elképzelésről beszélek, hogy minden csupa jó és minden. Az igazi párkapcsolatban az is bennem, hogy a másik horkol, vagy a másiknak vannak olyan tulajdonságai, amit annyira nem kedvelek. Én azt szoktam mondani, hogy ma az a probléma, hogy a szerelem az nem döntésre épül, nem elköteleződésre épül, nem arra, hogy felelősséget vállalok érted, hanem csak szerelmes vagyok, ameddig jól esik, ameddig nekem jó. És azt halljuk, hogy 2 év és szétmentek. Még olyan párok is, akiről mindenki fölnézett, hogy ők mennyire szeretik egymást.
4: Igen, de ezt az ember nem vallja be magának. Tehát amikor benne van, akkor nem mondja azt, hogy tehát akkor azt mondja, hogy ó, hát persze, hogy én szerelmes vagyok.
5: Igen, csak az a kérdésem, hogy amikor nehézségek jönnek, a Biblia használ egy képet, hogy a bölcs ember az olyan, mint aki a házát a kősziklára építette, és amikor jött a vihar, akkor megmaradt az ő háza, míg a másik ház, ami homokra épült, az összeomlott. És vajon a párkapcsolatunkat ilyen homokra, vagy hogy néz ki a másik, mit ad a másik, ilyen dolgokra építjük, vagy maradandó értékekre?
4: Teodora, te hogy tapasztalod, 18 éves vagy a fiatalok körében? Keresik az igazit? Az igazit keresik? Főleg a lányoknál szokott ez talán téma lenni, hogy majd az igazi, ha eljön, vagy párkapcsolatot keresnek?
6: Attól függ, melyik fiatalnál nézem. Van olyan fiatal, akinek olyan párkapcsolata van, ami már évek óta tart, és tényleg lehet látni, hogy elköteleződtek egymás iránt. Még van olyan fiatal a közvetlen ismerettségembe, hogy konkrétan havonta cseréli az úgynevezett paliait, és az exeit, és az exeiből van egy ilyen hosszú listája. Szóval nagyon sokan nem az igazit keresik, nagyon sokan úgy vannak, hogy párkapcsolatban vagyok, azért, mert jól esik. Nem azért, mert én valamit szeretnék ettől az embertől, vagy nem azért, mert én ezt azt szeretném, hogy házasság, gyerekek és együtt megöregedni.
5: Amikor megkérdezem a fiataloktól, hogy mekkora legyen a nászágyad, akkor az egy olyan kérdés, ami kiveri a biztosítékot, hogy micsoda?
4: Igen, ezt most én sem értem. Mit értesz ez alatt?
5: Hát, hogy az összes eddigi kapcsolatodat hiszed magaddal a nászágyba. Annak minden betegségével, minden nyavajájával,
4: minden emlékével,
5: minden emlékképével, minden esetleg, amikor az orvos azt mondja, van egy pozitív hírem, ön HIV pozitív, az nem a legpozitívabb. Tehát amikor nemi betegségekről és mindenféléről beszélgetünk fiatalokkal, hogy a párkapcsolatban nem csak örömöket lehet szerezni, hanem sérüléseket, vagy nem kívánt gyermekeket, vagy amikor egy 16 éves azt mondja, hogy második abortuszon vagyok túl, akkor azt mondom, hogy itt valami olyan dolog van, amivel nem játszunk. Úgy akarunk felnőttek játékát játszani, hogy 0% felelősséggel, és azt mondja a srác, hogy azt tudjam meg, hogy terhes vagy, jó, megrugdoslak, és akkor elvetélsz. megkérdeztem tőled, de mi lett volna édesapád így reagál, amikor anyukád bejelenti, hogy veled terhes. Ma a média szexualitást annyira nyomja, hogy semmi más nincs, ami mi van helyette, vagy mi van még mellette, és boldogan éltek, míg meg nem haltak, de azt nem láttuk, hogy hogyan éltek boldogan, ami után vége a mesének.
6: Én csatlakoznék ez a gondolathoz, nagyon sok helyen, még akár nagyon fiatalok is hozzájuthatnak könyvekben is, mert egyre jobban elterjedt az úgynevezett spicy romance könyvek, és
4: ez mit jelent, kérlek, ezt magyarázd meg
6: ez
4: nekünk.
6: Az, hogy erotikus jeleneteket ír le nagyon részletesen, és nem is sejtené se a szülő, néha még a gyerek sem, és csak kíváncsiságból, vagy látja TikTokon, például nagyon elterjedtek az ilyen könyvek az úgynevezett booktokon, ami az olvasóknak, akik szeretnek olvasni, azoknak van, és észre se veszik, hogy miket engednek be, és annyira sokat olvasnak erről, hogy semmi más nem látnak egy párkapcsolatban, mert úgy vannak vele, hogyha nem fekszünk le, akkor mi ez a párkapcsolat?
5: Az egy nagyon érdekes kérdés, hogy a szülő fölmerje tenni a kérdést a gyerekének, hogy most akivel találkozgatsz, ő kicsoda neked. Ő most a barátod, az udvarlód, ne talán a lendőbeli jegyesed, vagy a vőlegényed, vagy a menyasszonyod lesz, vagy csak úgy járunk. Ma ez az úgy csak úgy járunk, ma minden belefér. És a Biblia pedig azt mondja, hogy mi módon őrizheti meg az ifjú tisztán az ő útját, hanem az Istennek a beszédének a megtartása által. És a Biblia a szexualitás területén nem prűd. Rengeteg mindent találunk a Bibliában. A házasságra vonatkozólag is azt mondja, hogy elhagyja ezért a férfi apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testé lesznek. Az egy testé létében benne tartozik a fizikai együttlét is, férfi és feleség között. De például én szoktam ilyet rajzolni, hogy mikor menjen a szexmozdony. És akkor így mondják, Feribá, az milyen? Hát mondom, itt vagy te, itt van a partnered, és van köztetek egy nagy szakadék. De hát a szexmozdony itt be van fűtve, az már nagyon szeretne menni, de nem tud átmenni, mert köztetek szakadék van. Mit kell csinálni? Hidat építünk. Jó, ez a híd lesz a kapcsolat. De a hídra teszünk sineket, ez lesz az elkötelezettség és a felelősségvállalás. Elkötelezettséget vállalok feléd, hogy nem mindenki felé adom a szerelmemet, nem mindenki felé teszem a szépet, hanem csak feléd, és felelősséget vállalok, hogy érted, az utódomért, tehát a kapcsolatomért, az, hogy hogy alakul, az, hogy mi történik velünk, akkor is, hogyha véget ér ez a kapcsolat, le tudjuk-e úgy zárni, hogy nyugodtan mondom azt, hogy na, ez még a másé, ez még nem az enyém. Gyerekeimnek is arról beszélek, hogy azt adod a magadból, amit tudod, hogy ez az övé. De vannak olyan dolgok, ami még nem az övé, amit Isten a házasságra tartogat. És ebben ahogy mikor menjen a szexmozdony, mikor már fölépül a híd, akkor Isten azt mondja, hogy beteszek egy védő pillért, és ez a házasság. És akkor meg szokták kérdezni a tizenévesek. Feribán, ma még van olyan, hogy valaki szűzen megy be a kapcsolatba, vagy tisztán akarja élni az életét, és mondom, hogy van, de van egy második esély is. Bármikor eldöntheted, hogy az eddigi kapcsolatodra bocsánatot kérsz a jó Istentől, esetleg attól a partnertől, akivel együtt voltál, és azt mondod, hogy én innen szeretném megvárni az igazit. Meg szoktam tőlük mondani nekik, hogy ha állandóan csak csókolózgattok, akkor mikor van időtök beszélgetni. Kettő együtt nem megy. Sőt, fiúknak el szoktam azt is mondani, hogy ne akkor döntsd el, hogy hol állunk meg, amikor már mindenhol vér túláramlás történik, mert biológiai lények is vagyunk, azon kívül, hogy lelki. És a másik meg, hogy a hit életünk az nem független az Istentől, és a párkapcsolatunk sem legyen független az Istentől. Éljük meg tisztán a párkapcsolatunkat, úgy, hogy az Isten és az emberek előtt kedvesek maradjunk.
4: Köszönöm, hogy ma is együtt jöttetek ennél a témánál.
3: Szakértőnk válaszol. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostolnak első levele, első rész. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel is megérintettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelentést láttuk, és tanúbizonyságot is teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az Atyánál volt, és megjelent nekünk, amit hallottunk, és láttunk, hirdetjük nektek, hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával, és az ő fiával, az Úr Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk nektek, hogy az örömötök teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
0: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: utána semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot cselekedjük. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy ő maga is a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől, minden céltévesztéstől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, akkor megcsaljuk magunkat, és az igazság nincs meg mi bennünk. De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
1: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: De ha megvalljuk bűneinket, a céltévesztettségeinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, akkor hazuggá tesszük őt, és az ő beszéde nincs mi bennünk.
1: János első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt. Ma a Szent Szellemmel való közösségről lesz szó. A korintusiakhoz írt második levél 13.-14. verse így mondja. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. A Szent Szellem személye sokkal több annál, mint ahogyan néhányunk megismerte. Van, aki csupán annyit tud róla, hogy nyelveken szólunk általa. Az írások sokféle névvel illetik. Tűz, füst, szél, galamb. De a legfontosabb az, hogy ő egy valóságos személy, aki valóságos és élettel teli kapcsolatra vágyik veled. Tanulj meg szoros közösségben lenni vele, a szellemed, a lelked, a tested teljes odaszánásával. Beszélj vele, hallgasd meg őt, figyelj arra, amit mond neked. Hagyd, hogy munkálkodjon benned. Hagyd, hogy rajtad keresztül szóljon és cselekedjen. Élj vele együtt egy szüntelen való gazdag közösséget. Ahhoz, hogy ilyen közösséget élezhess vele, tudnod kell, hogy mi is az pontosan, amit el akar végezni benned. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, a 26. versben, hogy a vigasztaló pedig a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazt, amiket mondottam nektek. Ő tanít téged, tanácsol és segít, védelmez, megerősít, és mindig ott van, amikor a természetes erőd végére jutottál. Szánd oda magad, hogy megismerd őt Isten beszéde által. Tölts vele minőségi időt, és bensőséges kapcsolatot ápolj vele. Gyere, imádkozzunk együtt! Köszönöm, Atyám, hogy elküldted a Szent Szellemet, hogy velem közösségben legyen. Odaszánom magam arra, hogy megismerjem őt, hogy időt töltsek a jelenlétében. Alávetem az életemet az ő vezetésének. Kedves Szent Szellem, kérjek, jöjj és töltsd be jelenléteddel, tanácsolj, vezess, hogy betöltsem ezáltal mindazt, amire elhívtál engem. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van. Mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva. És nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van. És az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban. És abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
0: János első levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejkésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat tizedik részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: Okay, we finally have arrived to our last session.
4: Rendben, végül elérkeztünk az utolsó alkalomhoz.
3: I commend you for your patience.
4: És nagyon becsüllek titeket a türelmetekért.
3: And hopefully you'll be able to endure one more session.
4: És remélem még egy szakaszt kibírtok.
3: In this last session I want to focus on just a few of the important kingdom attitudes that we need to develop over time in our lives.
4: Most a végén szeretnék beszélni néhány királyságban elvárható hozzáállásról, amit ki kell fejlesztünk magunkban az elhívásunk érdekében.
3: As we've been emphasizing, it's the Lord's desire that we would be His light, His salt in His kingdom.
4: Ahogy már kihangsúlyoztam, az Úrnak az a vágya, hogy az ő világossága és sava legyünk a királyságában.
3: And of course that applies to the local church.
4: Ez vonatkozik a helyi gyülekezetre.
3: But it also applies outside the local church in the other God-ordained institutions of the kingdom.
4: De a helyi gyülekezeten kívülre is vonatkozik az Isten által elrendelt intézetekben.
3: And we need to believe that our God is able to use us and is willing to use us.
4: És el kell hinnünk azt, hogy a mi Istenünk akar minket használni és képes minket használni.
3: Amen. And as we've been emphasizing, it is in the little things that all things in the kingdom begin.
4: És ahogy ezt már hangsúlyoztam, a kis dolgokban kezdődik minden a királyságban.
3: So let's continue on. We've looked at a number of the examples in scripture. I want to focus now primarily on Daniel.
4: És akkor most folytassuk, már elég sok dologról beszéltünk a Biblia alapján, most Dánielre szeretnék összpontosítani.
3: Franz already set up the story. The children of Israel were taken into captivity by Babylon.
4: Franz már elmondta a történetet, hogy Izrael fiait fogságba vitték Babilonba.
3: So we first see Daniel mentioned as this young slave that was brought into Babylon.
4: És Dánielt először úgy említik, mint a fiatal rabszolgát, akit Babilonba vittek.
3: Would you agree that a young slave in an ancient empire doesn't look like destiny to me?
4: És egyetértetek velem abban, hogy az ókori birodalomban egy fiatal rabszolga nem éppen egy elhívásnak tűnik?
3: But it's amazing what God can do with an obedient heart.
4: De elképesztő, hogy mit képes Isten cselekedni egy engedelmes szívvel.
3: And someone that possesses the right spirit.
4: És valakivel, akiben megvan a megfelelő szellemiség.
3: In Daniel chapter 5 we see the story of now Nebuchadnezzar's son who's holding a banquet.
4: A Dániel 5. fejezetében látjuk Nabukodonozornak a fiát, aki egy ilyen nagy lakomát tart.
3: They're mocking the God of Israel, drinking from the cups in the vessels that were stolen and taken from the temple.
4: Csúfolják Izrael istenét a templomi poharakból, kelyhekből isznak, amiket elhoztak Izraelből.
3: And suddenly a hand appears and starts writing on the wall.
4: És hirtelen egy kéz jelenik meg a falon, és elkezd írni.
3: And it scares everyone.
4: És ez mindenkit megrémít.
3: It's written in a language that no one understands.
4: Egy olyan nyelven van a szöveg, amit senki nem ért.
3: And the king says, I will give a third of my kingdom to anyone that can interpret what this says.
4: És a király azt mondta, hogy a birodalmam egy harmadát annak adom, aki megfejti azt, ami oda van írva.
3: And again, some of the court remember that this Daniel is there who interpreted dreams for his father Nebuchadnezzar.
4: És persze néhányan vannak az udvarban, akik emlékeznek Dánielre, aki még a király apjának megfejtette az álmát.
3: And if you would go ahead and read Daniel 5 there for us.
4: És akkor a Dániel.
3: Just go ahead and read.
4: Mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak nevezett, kiváló szellem, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott, szólt a király és mondta Dánielnek, aki felől hallottam, hogy az isteneknek szelleme van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned.
3: Now I don't know how that's translated in Hungarian, but one of the words there is the word excellence. Daniel had an excellent spirit.
4: Nem tudom, hogy magyarban hogy van, de van egy szó, ami az angolban használatos, az a kiválóság.
3: Amen. There was something special about Daniel that caused him to be promoted in the first place.
4: Hát volt valami különleges Dánielben, ami miatt elsősorban előléptették.
3: He was full of the spirit of the living God.
4: Telve volt az élő Isten szellemével.
3: He was outstanding, or in other words, he stood out.
4: Kiváló volt, kitűnt a tömegből.
3: He was able to solve tough problems.
4: Képes volt nehéz feladatokat megoldani.
3: He had a supernatural power working inside of him.
4: Természetfeletti erő munkálkodott benne, amit nem lehetett letagadni.
3: Amen. And by the power of the Holy Spirit operating in these gifts, these manifestations that Franz has been talking about in the last session.
4: És a Szent Szellem által ebben a szellemi ajándékokban működött.
3: He interprets this writing that was put by the finger of God on the wall.
4: És ezáltal megfejti ezt a szöveget, amit Isten újja írt a falra.
3: And again, Daniel is promoted now through the second administration into the very highest of offices.
4: És akkor Dánielt ismét előléptetik most már a második uralkodás alatt egy nagyon magas pozícióba.
3: What promoted him? It was this supernatural power that was in work in him.
4: És mi léptette őt előre? Ez Amen? A természetfeletti erő, ami munkálkodott benne. Amen.
3: You see, it's not Daniel, it's the living God in Daniel.
4: Tehát látjátok, hogy ez nem Dániel maga, hanem az élő Isten, aki Dánielben van.
3: And what amazes me is this is Old Testament.
4: És ami engem mindig teljesen ámulatba ejt, hogy ez az Ótestamentum.
3: How much greater are the promises for us in the New Testament?
4: Tehát, hogy mennyivel nagyobbak az ígéretek számunkra az Új Szövetségben.
3: In the very next chapter.
4: A következő részben.
3: Darius, so now we move into the third administration. The next administration.
4: Darius már a következő király.
3: He is looking for 120 princes that he can put into positions of authority to administer and rule his kingdom, his vast kingdom.
4: 120 herceget keres, akiket a királyságában, a birodalmában uralomra emeljen, hogy felvigyázzák a birodalmat.
3: And out of these 120, he sees three that stood out.
4: És a 120 közül talál hármat, akik kitűnnek.
3: Okay, in other words, they had an excellent spirit. They stood out from the rest.
4: Más szóval a kiválóság szelleme volt bennük. Kitűntek a többiek közül.
3: Right, so imagine this now. Of all of the potential rulers.
4: Most képzeljétek ezt el, hogy az összes potenciális uralkodó közül.
3: The king picks out 120 of the very best.
4: A király a 120 legjobbat kiválasztja.
3: And then out of the 120 he picks out three.
4: És ebből a 120-ból kiválaszt hármat.
3: What was it that the king saw?
4: Mit látott bennük a király?
3: What are these attitudes that they possessed that caused them to not be average?
4: Milyen tulajdonságuk volt, amitől átlagon felüliek voltak?
3: And let's go ahead and read Daniel 6.
4: Dániel 6:1-3-ig tetszik Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé 120 tisztartót, hogy az egész birodalomban legyenek, és azok fölé 3 igazgatót, akik közül első volt Dániel, hogy a tisztartók nekik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Akkor ez a Dániel felülhalad-e az igazgatókat és a tisztartókat, mivel hogy rendkívüli szellem volt benne, úgy, hogy a király őt szándékozik tenni az egész birodalom fölé.
3: So again we see this word used two more times in these passages. It's the word excellent spirit.
4: Tehát ezt a szót még kétszer találjuk meg ebben a szakaszban, hogy ez a kiválóság.
3: It's the Aramaic word.
4: Ez egy arám.
3: Yetar, which means to stand out. It's actually Aramaic, yeah. The Hebrew ancient word.
4: Ez egy arám szó, a yetar.
3: It means to be a little bit above average.
4: Azt jelenti,
3: to stand out.
4: Hogy átlagon felül lenni, kitűnni, kimagaslani.
3: Amen. Very practically, it is being more than or rising above average.
4: Nagyon gyakorlatiasan azt jelenti, hogy az átlag fölé emelkedni.
3: That would cause us to stand out.
4: Ami miatt kitűnünk.
3: See, Daniel was amongst all of these talented leaders. Daniel stood out above them.
4: És az összes jó adottságokkal rendelkező vezetők közül Dániel kitűnt.
3: And Jesus taught us this same kingdom principle.
4: És Jézus ugyanezeket a királysági elveket tanította nekünk.
3: In Matthew chapter 5 verse 41. Matthew chapter 5.
4: A Máté 5-ben.
3: Jesus says, he says, when you go the mile, it was required by the Romans. If you're walking and a Roman soldier stops you, you are required to pick up his bags and carry them for 1 mile.
4: Jézus azt mondja, hogy ha egy mérföldre kényszerítenek titeket, ugye, ha a római katona megállít, és a holmiát kell egy mérföldön keresztül vinned.
3: It was a Roman ordinance, it was required, everyone had to obey.
4: Hát ez egy ilyen római parancs volt, mindenkinek engedelmeskednie kellett.
3: Jesus says, but I'm telling you, you don't just go the first mile, you go the second mile.
4: Jézus azt mondta, hogy én azt mondom nektek, ne csak azt az első mérföldet tegyétek meg velük, hanem menjetek a második mérföldre is.
3: You see, everyone has to go the first mile.
4: Mert látjátok, mindenki meg kell tegye azt az egy mérföldet.
3: No one is required to go the second mile.
4: De senkit nem kényszeríthetnek arra, hogy a második mérföldet is megtegye.
3: And what happens to those that go the second mile?
4: És mi történik azokkal, akik elmennek a második mérföldre is?
3: They start to stand out.
4: Elkezdenek kitűnni.
3: They are rising above the average.
4: Az átlag fölé emelkednek.
3: They are no longer the norm.
4: Ők már nem a norma.
3: Amen. And this is the spirit that Daniel had.
4: És ez a szellemiség volt Dánielben.
3: Average was not good enough for him.
4: Az átlag nem volt elég jó számára.
3: He stood out.
4: Kitűnt.
3: Amen. The first mile has a lot of heavy traffic on it.
4: Az első mérföldnek nagyon nagy a forgalma.
3: On the second mile, I tell you, the highways are empty.
4: De a második mérföldön üres az autópálya.
3: Amen. And where does Jesus want us driving? Where does Jesus want us driving?
4: Hol akarja Jézus, hogy mi menjünk?
3: Beyond the first mile into the second mile.
4: Az első mérföldön túl a másodikon.
3: So that we begin to stand out from the norm.
4: Hogy elkezdjünk kitűnni.
3: And it is there that he begins to breathe his spirit upon us.
4: És eközben ő elkezdi ránk lehelni az ő szellemét.
3: And grant favor and promotion.
4: És kedvessé tesz minket, és előrejutást ad.
3: Here's the Triglav Mountains, the highest mountains in Slovenia.
4: Ez a Szlovéniának a legmagasabb hegycsúcsa, Triglav.
3: You know these mountains, it's three of them.
4: Tulajdonképpen ez három hegy.
3: One of them stands out a little bit higher than the other two.
4: Az egyik egy kicsit magasabb, mint a másik kettő.
3: This ancient word means to yetar. It means to stand out, to exceed, to be a little bit higher.
4: Ez a régi szó, a yetar azt jelenti, hogy kimagas lenni, egy kicsit magasabban állni.
3: Amen? Does that make sense?
4: Értitek ezt?
3: Let's look at just practical examples.
4: Nézzünk néhány gyakorlati példát.
3: I don't know if you can see this very well here, but this is a picture of one of the famous horse races, the Kentucky Derby.
4: Nem biztos, hogy jól látszik, de ez egy híres lovas verseny, a Kentucky Derby.
3: Every year they have this race.
4: Minden évben megrendezik ezt a versenyt.
3: And the difference between the first horse and the second horse.
4: És az első és a második ló közötti különbség.
3: Is usually a matter of just seconds or one or two seconds usually.
4: Általában csak egy-két másodperc.
3: Yet the difference in value is that horse will be worth $20 million and that horse will be worth a couple hundred thousand.
4: De gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az első ló 20 milliót nyer, a második
3: couple hundred thousand dollars.
4: A második csak pár százezer dollárt.
3: Amen. A big difference that just a little bit can make.
4: De ez egy nagy különbség, és csak egy kis időn múlik.
3: Here is the this I think the world likes car racing. This is the Indy 500, another very famous yearly race.
4: Egy másik híres verseny az Indy 500.
3: And the difference over the last 10 years as we look at these car races.
4: És az elmúlt 10 év alatt, ahogy figyeltük ezeket a versenyeket.
3: Between first place and second place.
4: Az első és második helyezett közötti különbség.
3: Is averages right around 1.5 seconds.
4: Általában ilyen 1-1,5 másodperc.
3: You see, it's not a big difference, it's a very little difference.
4: És láthatjátok, hogy ez nem egy nagy különbség, ez egy nagyon kicsi különbség.
3: That separates the excellent from everybody else.
4: Ami elválasztja a kiválót a többiektől.
3: We see golf tournaments all over the world.
4: A golf versenyek.
3: You know what a golf is, right? Golf tournaments.
4: Golfozók, és akkor vannak a golf
3: versenyek. Okay. Around the world. Around the world, the difference in the first place winner is usually less than 3 strokes in a whole tournament.
4: A világon az első helyezett és a többiek között általában 3 ütés.
3: A very, very small difference.
4: Ami egy kis különbség.
3: Between the outstanding and the best and everybody else.
4: És ez választja el a legjobbat, a kiválót a többiektől.
3: What about the Olympics?
4: Mi van az olimpiai játékokkal?
3: We watch these, we love to watch these, I do.
4: Én szeretem nézni a játékokat.
3: And what's the difference between a gold medal, a silver medal, a bronze medal and no medal?
4: És mi a különbség az aranyérem, az ezüstérem, a bronzérem és a semmi érem között?
3: Answer? Hundredths of a second. Hundredths of a second.
4: A század másodperc.
3: Amen? Not 5 minutes.
4: Nem 5 perc.
3: Not even 1 minute.
4: Még csak nem is 1 perc.
3: Not even a second.
4: Még csak nem is 1 másodperc.
3: Hundredths of seconds.
4: Hanem század másodperc.
3: This is a famous Olympian. You can't really see her real good. I was watching her compete in Switzerland last week.
4: Ez egy híres olimpikon a múlt héten láttam őt versenyezni Svájcban.
3: I recognize her because she's an Olympic gold medalist. She's an Olympic gold medalist. I recognize her.
4: Felismerem őt, mert ő egy aranyérmes.
3: And she was in first place coming down to the very last run downhill. She was in first place until the last run.
4: Első helyen állt egészen az utolsó futamig.
3: And I watched her do her last run.
4: És figyeltem az utolsó menetet.
3: And she lost the race.
4: És elvesztette a versenyt.
3: By 0.003 seconds.
4: 0.003 ezrelék másodperccel.
3: You see, there's a very small difference between excellence and everybody else.
4: Láthatjátok, nagyon kicsi a különbség a kiváló és a többiek között.
3: The world teaches us to think average is good enough.
4: A világ azt tanítja nekünk, hogy megelégedjünk az átlaggal, hogy az elég jó.
3: The kingdom teaches us to think differently.
4: De a királyság másféle gondolkodásmódot tanít.
3: We don't want to be just good enough.
4: Mi nem akarunk csak elég jók lenni.
3: We don't want to be just those running in the first mile.
4: Nem akarunk azok lenni, akik csak az első mérföldre mennek el.
3: Everybody does that.
4: Ezt mindenki megteszi.
3: We want to be exceptional.
4: Mi kiválóak akarunk lenni.
3: We want to be a people that stand out.
4: Mi olyanok akarunk lenni, akik kitűnnek.
3: Because of the king that we represent.
4: A királyság miatt, amit képviselünk.
3: So in every discipline, every possible and conceivable job there is.
4: Tehát minden elképzelhető munka, ami létezik.
3: The attitude you need to have is to pursue it with passion and with excellence.
4: Tehát bármit végzünk, azt egy ilyen kiválóságra való törekedéssel kell elvégezzük.
3: Don't be just an average musician.
4: Ne csak egy átlagos zenész legyél.
3: Be an outstanding musician.
4: Légy egy kiváló, egy kitűnő
3: Don't
4: zenész.
3: Don't be an average businessman.
4: Ne légy egy átlagos üzletember.
3: Be an excellent businessman.
4: Légy egy kitűnő üzletember.
3: Whatever you do, the Bible says, do it as unto the Lord.
4: A Biblia azt mondja, hogy bármit tesztek, úgy tegyétek, mintha az Úrnak tennétek.
3: With all of your heart and with all of your mind.
4: Teljes szívetekkel és teljes elmétekkel.
3: That is a kingdom attitude that we want to move us and propel us forward in God's purpose and destiny.
4: Ez a királysági hozzáállás, ami minket előre visz Isten királyságában.
3: I'm sorry that you can't see this.
4: Nagyon sajnálom, hogy ezt nem láthatjátok.
3: But it says 100 degree Christianity.
4: Ez azt mondja, hogy 100 fokos kereszténység.
3: This is a pot of boiling, a teapot boiling.
4: Az egyik egy ilyen tejafőző.
3: Right? And what's the difference between 99 degrees and 100 degrees?
4: És mi a különbség a 99 fok és a 100 fok között?
3: What is the difference between 1 degree?
4: Mennyit jelent az az 1 fok?
3: It is a difference between hot water.
4: A különbség az, hogy az egyik forró víz.
3: And steam.
4: A másik meg gőz.
3: All the world of difference.
4: Ez egy nagy különbség.
3: Hot water is hot water.
4: A forró víz az forró víz.
3: And if you want to drink some tea, it's a good thing.
4: És ha teát akarsz inni, akkor ez jó dolog.
3: But it will not power a locomotive.
4: De nem fogja előre vinni a mozdonyt, a gőzmozdonyt.
3: Steam takes on a different characteristic.
4: A gőznek teljesen más tulajdonságai vannak.
3: It reaches a, reaches a critical mass, like atomic energy. It creates, no? Too much?
4: Ja, hogy egy kritikus pontot ér el.
3: And it actually changes from one state into another state.
4: És egyik állapotból átváltozik egy másik állapotba.
3: 1 degree.
4: Egy fok.
3: Amen. Imagine working and laboring and getting to 99 degrees and not reaching 100.
4: Képzeljétek el, hogy dolgoztok és tényleg keményen dolgoztok, eléritek a 99 fokot, de nem a 100%-ot. Ez szégyen.
3: And remember now, the Lord is not measuring us against each other.
4: Na most ne felejtsétek el azt, hogy az Úr nem egymással mér össze minket.
3: Right? The Lord is not measuring me against Franz.
4: Az Úr engem nem Franzhoz mér.
3: Or Franz against Polly.
4: Vagy Franzot Nemes Palihoz.
3: The Lord will measure me, judge me one day against my own potential.
4: Hanem az Úr engem egy nap a saját képességemhez mér hozzá.
3: Son, daughter, did you do all that you were created and grace gifted to do?
4: Fiam, lányom, megtetted-e mindazt, amire teremtettelek, és amire kegyelmet adtam neked?
3: And as we talk about destiny, I cannot emphasize how important it is to understand this.
4: És amikor az elhívásról beszélek, akkor nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez.
3: Because the world has taught us well to compare our worth by comparing ourselves to others.
4: Mert a világban nagyon jól megtanultuk azt, hogy magunkat másokhoz hasonlítsuk.
3: Amen. I compare myself. It's easy for me to compare myself to as I look at other people.
4: Nagyon könnyű magamat másokhoz hasonlítani.
3: And if I do that, I'll say, well, I'm never going to be that.
4: És hogyha ezt teszem, akkor mondhatom azt, hogy ó, hát soha nem leszek olyan, mint ő.
3: I'll never be a great singer.
4: Soha nem leszek egy nagy énekes.
3: I'll never be a great musician.
4: Soha nem leszek egy nagyszerű zenész.
3: I'll never be a great preacher.
4: Soha nem leszek egy nagy prédikátor.
3: I'll never be an actor.
4: Soha nem leszek színész.
3: I'll never be a great lawyer.
4: Soha nem leszek jó ügyvéd.
3: I'll never fly a plane.
4: Soha nem fogok repülni.
3: Right? And the list is endless.
4: A lista az végeérhetetlen.
3: And that is how we think.
4: És így gondolkodunk mi.
3: And it causes us to feel small and insecure.
4: És ezért kicsinek érezzük magunkat, és nem érezzük magunkat biztonságban.
3: No, stop looking at others and start looking within.
4: De az Úr azt mondja, hogy hagyd abba a másokra való tekintést, és nézz rám.
3: I will only judge you, measure you against your own potential.
4: Mert téged csak a saját képességeidhez mérlek.
3: So if we're running the race, it's not like we have 200 people all running the race to see who's going to be first and second and third and last.
4: Tehát mikor mi megfutjuk a versenyt, akkor ez nem olyan, hogy 200-an futnak, és akkor mindenki azt várja, hogy ki lesz az első, második, meg ki lesz az utolsó.
3: That's not destiny.
4: Nem ez az elhívás.
3: Destiny is me running by myself around the track and seeing if I'm doing the very best time that I can do.
4: Hanem az elhívás az, hogy én egyedül futok a pályán, és arra figyelek, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból.
3: Right? I'm not competing against you.
4: Tehát nem ellened versenyzel.
3: You're not competing against me.
4: Te nem ellenem versenyzel.
3: We are all being measured against our own God-given potential.
4: Hanem mindannyian a saját magunk képességeihez mérten versenyzünk, amit Istentől kaptunk.
3: Amen.
4: Amen.
3: So, let's just take a look at a simple definition of what I believe to be an excellent spirit.
4: Akkor nézzünk egy egyszerű meghatározást, ami szerintem a kiválóság szellemére jellemző.
3: Excellence is caring more than others think.
4: A kiválóság az, amikor jobban törődünk valamivel, valakivel, mint ahogy mások gondolnák.
3: Excellence is more than caring more than what other people think is wise.
4: Tehát, mint amit mások bölcsnek tartanak.
3: Risking more than others think is safe.
4: Többet kockáztatni, mint amennyit mások biztonságosnak találnak.
3: Dreaming more than others think is practical.
4: Nagyobbat álmodni, mint amennyit mások megvalósíthatónak tartanak.
3: Expecting more than others think is possible.
4: Többet várni el, mint amennyit mások lehetségesnek tartanak.
3: And working more than others think is necessary.
4: És többet dolgozni, mint amennyit mások szükségesnek tartanak.
3: Let's look at these practical attitudes as we draw them out of not only the life of Daniel, but I could show you every example in Scripture.
4: Nézzük meg ezeket a meghatározásokat, ahogy megnézzük Dániel életében és a Bibliában.
3: The first attitude of an excellent spirit.
4: A kiválóság szellemének az első jellemzője.
3: It stands out because it's so rare.
4: Azért tűnik ki, mert olyan ritka.
3: And that's the attitude of a can-do spirit. Can-do attitude.
4: Ez a meg tudom csinálni hozzáállás.
3: Paul says in Philippians 4, he says, I can do all things through Christ, which enables
4: Pál
3: me.
4: Pál azt mondja a Filippi levélben, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mindent meg tudok tenni a Krisztusban, aki engem erre képessé tesz.
3: Amen? And Daniel had that kind of an attitude.
4: És Dánielben megvolt ez a hozzáállás.
3: As Franz was sharing in the first session with Nebuchadnezzar.
4: Ahogy Franz mondta az első ma reggel a Nabukodonozorról.
3: Nebuchadnezzar says, call together all my wise men, musicians, Chaldeans. Get them all together.
4: Hogy Nabukodonozor összehívta az összes bölcsemberét, zenészét, mindenkit.
3: If you don't interpret my dream, I will cut you all to pieces.
4: És azt mondta, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, akkor feldarabollak.
3: Now Daniel wasn't there when he said that.
4: Daniel nem volt ott, amikor
3: Words
4: ezt mondta.
3: Gets back to Daniel.
4: De meghallja Daniel
3: And ezt. Imagine the spirit of this young boy.
4: És képzeljétek el ennek a fiatal embernek a szellemét.
3: He asks for audience with the king.
4: Meghallgatást kér a királynál.
3: Comes before Nebuchadnezzar.
4: Oda megy a király elé.
3: And says, I can give the answer to you. My God can give you the answer to your dream.
4: És azt mondja neki, hogy az én Istenem válaszolni tud az álmodra.
3: I don't have it yet. I need to go back and he'll show me, but I will come back to you with God's answer to your dream.
4: Még nem tudom a megoldást, de visszamegyek és Istentől elkérem, és akkor megmondom, hogy mi a megoldás.
3: What an attitude!
4: Micsoda hozzáállás!
3: Right? That this is not, oh, everyone is like this. Nobody's like this.
4: Nem mondhatjuk azt, hogy ó, mindenki ilyen. Senki nem volt ilyen.
3: When you see that kind of a spirit, it stands out like a mountain peak above the rest.
4: Amikor ilyen szellemiséget látunk, akkor ez kitűnik, mint egy ilyen magas hegycsúcs.
3: Now these things we have to learn.
4: Ezeket meg kell tanulnunk.
3: I'll never forget the first time I learned this. I can remember learning this principle.
4: Soha nem felejtem el az első alkalmat, amikor megtanultam ezt az elvet.
3: Very demanding boss I worked for.
4: Egy nagyon szigorú főnököm volt, aki sokat követelt.
3: Not unlike Nebuchadnezzar. To all the pieces.
4: És azt mondta, hogy ha nem mondjátok meg az álmomat, akkor feldarabollak.
3: Now Daniel wasn't there when he said that.
4: Daniel nem volt ott, amikor ezt
3: mondta.
4: Gets
3: back to Daniel.
4: De meghallja Daniel
3: and
4: ezt.
3: Imagine the spirit of this young boy.
4: És képzeljétek el ennek a fiatal embernek a szellemét.
3: He asks for audience with the king.
4: Meghallgatást kér a királynál.
3: Comes before Nebuchadnezzar.
4: Oda megy a király elé.
3: And says, I can give the answer to you. My God can give you the answer to your dream.
4: És azt mondja neki, hogy az én Istenem válaszolni tud az álmodra.
3: I don't have it yet. I need to go back and he'll show me, but I will come back to you with God's answer to your dream.
4: Még nem tudom a megoldást, de visszamegyek és Istentől elkérem, és akkor megmondom, hogy mi a megoldás.
3: What an attitude!
4: Micsoda hozzáállás!
3: Right? That this is not, oh, everyone is like this. Nobody's like this.
4: Nem mondhatjuk azt, hogy ó, mindenki ilyen. Senki nem volt ilyen.
3: When you see that kind of a spirit, it stands out like a mountain peak above the rest.
4: Amikor ilyen szellemiséget látunk, akkor ez kitűnik, mint egy ilyen magas hegycsúcs.
3: Now these things we have to learn.
4: Ezeket meg kell tanulnunk.
3: I'll never forget the first time I learned this. I can remember learning this principle.
4: Soha nem felejtem el az első alkalmat, amikor megtanultam ezt az elvet.
3: Very demanding boss I worked for.
4: Egy nagyon szigorú főnököm volt, aki sokat követelt.
3: Not unlike Nebuchadnezzar.

0: back to you with God's answer to your dream.
1: Még nem tudom a megoldást, de visszamegyek és Istentől elkérem, és akkor megmondom, hogy mi a megoldás.
0: What an attitude!
1: Micsoda hozzáállás!
0: Right? That this is not, oh, everyone is like this. Nobody's like this.
1: Nem mondhatjuk azt, hogy ó, mindenki ilyen. Senki nem volt ilyen.
0: When you see that kind of a spirit, it stands out like a mountain peak above the rest.
1: Amikor ilyen szellemiséget látunk, akkor ez kitűnik, mint egy ilyen magas hegycsúcs.
0: Now these things we have to learn.
1: Ezeket meg kell tanulnunk.
0: I'll never forget the first time I learned this. I can remember learning this principle.
1: Soha nem felejtem el az első alkalmat, amikor megtanultam ezt az elvet.
0: Very demanding boss I worked for.
1: Egy nagyon szigorú főnököm volt, aki sokat követelt.
0: Not unlike Nebuchadnezzar.
1: Hasonlított
0: Nebuchadnezzar. He cut his officers to pieces.
1: De igen, darabokra vágta tisztjeit.
0: And I was working as a deputy to one of the section chiefs, his assistant. A deputy assistant, number two.
1: Ilyen asszisztensként dolgoztam.
0: And every time the boss would call us in together, we'd come in together.
1: És ahányszor gyűlésre hívott minket a főnök.
0: And he would tell us what was wrong, what he wanted needed to be fixed.
1: És elmondta, hogy mit csináltunk rosszul, mit kell helyrehozni.
0: My boss, my partner.
1: A közvetlen főnököm,
0: would
1: a partnerem.
0: Always respond the same way.
1: Mindig ugyanúgy válaszolt.
0: He'd say, "No problem, sir. We can get it done."
1: Azt mondta, semmi gond, uram, meg tudjuk javítani.
0: I would stand there as a young guy, lieutenant, second lieutenant.
1: Hát én egy fiatal ember voltam.
0: I said to myself, there ain't no way.
1: What?
0: I thought to myself, there's no way.
1: Ja, és mindig azt mondtam, hogy kizárt dolog.
0: Now, I wasn't going to say that to Nebuchadnezzar.
1: De hát ezt nem mondtam volna Nabukodonosornak.
0: But as soon as we got out of his office.
1: De ahogy kimentünk az irodájából.
0: I said, Joe, what are you saying? You don't know the answer to that.
1: Joe, miért mondtál ilyet? Hát te nem tudod, mi a megoldás erre.
0: How are you going to do this?
1: Hogy fogjuk ezt megoldani?
0: And he said to me, I said, do you know how to get this done?
1: És kérdeztem, hogy tudod, hogy kell megcsinálni?
0: He says, no.
1: Azt mondja, nem.
0: But we'll figure it out.
1: De majd rájövünk.
0: I don't know right now. Right now, I don't know.
1: Most még nem tudom.
0: But I'll figure it out.
1: De majd rájövök.
0: When Daniel stood before Nebuchadnezzar, he says, I don't know the answer to your dream.
1: Mikor Dániel ott állt Nabukodonozor előtt, azt mondta, nem tudom az álmod megfejtését.
0: But I'm going to go back, seek my God, and he will tell me.
1: De visszamegyek, keresem az Istenemet, és akkor ő megmondja nekem.
0: That's why Daniel was Daniel.
1: Ezért volt Dániel.
0: Amen?
1: Dániel.
0: That's why 2,600 years later, we still teach about this attitude.
1: Ezért van az, hogy 2600 évvel később még mindig tanítunk az ő hozzáállásáról.
0: How many people recognize this guy here? This
1: hányan face? Ismerik fel ezt az arcot?
0: You can't see this very well, but it's
1: nem látszik it's nagyon jól.
0: It's a pimple-faced young teenage boy here.
1: De ez egy ilyen arckép egy tini fiúnak.
0: And if you can read this, he is the person of the year on Time magazine for 2010.
1: És ő volt a Time magazinnak az év embere.
0: And you want to take a guess on who he is?
1: 2010-ben. Tudjátok, kicsoda ő?
0: His name is Mark Zuckerberg.
1: Mark Zuckerberg.
0: Okay. And this picture actually, he's at this point, he's 26. He was actually 19 years old when he created Facebook.
1: Ezen a képen már 26 éves, de 19 éves volt, amikor létrehozta a Facebookot.
0: Okay, so let's go back. I understand when I'm sharing of Daniel 2,600 years ago.
1: Akkor menjünk vissza, hogy miért is beszélek Dánielről 2000. Aki 2600 évvel
0: Let's move forward to an example right now.
1: És akkor most nézzünk egy napjainkban levő példát.
0: Yeah? He started an idea. He had an idea.
1: Ennek a fiatal embernek lett egy ötlete.
0: It wasn't to reach the world.
1: Nem az, hogy elérje a világot.
0: It was to find a way for young students to communicate more effectively within a college campus.
1: Igazából ő csak azt akarta elérni, hogy a fiatal hallgatók hatékonyabban tudjanak kommunikálni egymással az egyetemen belül.
0: That's all.
1: Ennyi volt.
0: Wasn't a particularly huge idea.
1: Nem volt valami nagy ötlet.
0: But he pursued it with passion.
1: De ezt szenvedéllyel hajtotta végre.
0: With an excellent spirit.
1: Valósította meg ezt a ötletet.
0: 6-7 years later.
1: 6-7 évvel később.
0: Facebook is gone worldwide.
1: What?
0: Facebook is gone across the world.
1: A Facebook már világszerte ismert.
0: It is now estimated to be worth about $500 billion.
1: Most körülbelül 500 milliárd dollárra becsülik.
0: And it is directly responsible for enabling young people around the world to communicate together for the first time.
1: És közvetlenül felelős azért, hogy fiatalok tömegei kommunikálhatnak egymással világszerte.
0: Directly resulted in the Arab uprisings and the overthrow of dictators throughout the Arab world right now.

0: It is directly responsible for the overthrow of these governments in Egypt, in Syria, in Libya, throughout the Arab world.
1: Megdöntéséért az arab világban.
0: Why are all these revolutions happening at the same time?
1: Miért történnek ezek a forradalmak egy időben?
0: Under these dictatorships?
1: A diktatúrák alatt.
0: Because for the first time millions of young people are able to communicate.
1: Azért, mert először a történelem során fiatalok milliói képesek kommunikálni egymással.
0: They're able to unify together.
1: És így egyesülni tudnak.
0: Amen?
1: Amen.
0: And Facebook is directly one of the tools causing that communication to occur.
1: És a Facebook az egyik eszköz, ami lehetővé teszi ezt a kommunikációt.
0: Amen? Changing the entire world.
1: Az egész világot megváltoztatja.
0: A 19-year-old.
1: Egy 19
0: with an idea.
1: Egy ötlettel.
0: Okay. How many 19 or 20 year olds do we have in this room right now? Raise your hand.
1: 19-20 éves van itt ebben
0: close
1: a teremben. Emeljétek fel a kezeteket.
0: Okay. All right. There you go. There's quite a few here.
1: Körülbelül, tehát ilyen 19-20.
0: So my question is this.
1: A kérdésem.
0: If this young 19-year-old guy can do this.
1: Ha ez a fiatal 19 éves fiú meg tudta tenni ezt.
0: Why couldn't that have been a young Hungarian girl or a young Hungarian boy that came up with that idea?
1: Miért ne lehetett volna egy fiatal magyar, aki előjön ezzel az ötlettel?
0: He's not Hungarian. Huh?
1: He's Hungarian.
0: He's Hungarian. Okay, you can claim him. Go ahead. You see the world we live in?
1: Látjátok, a világ, amiben élünk.
0: We need to look at the unlimited possibilities of what's available to us now in the information age.
1: Tehát ebben a világban a korlátlan lehetőségeket kell figyelembe vegyük a technológia korában.
0: We live in a time that has been unequal to any time since the beginning of time.
1: Ez egy olyan korszak, amilyet még soha nem láttak a történelem során.
0: It is possible now for a young person to take their cell phone.
1: Most már lehetséges az, hogy egy fiatal személy fogja a mobiltelefonját.
0: Film themselves singing a song or playing an instrument.
1: Felveszi magát, ahogy énekel, vagy éppen egy hangszeren játszik.
0: Upload it to YouTube.
1: Felteszi a YouTube-ra.
0: And by the end of the week have 5 million people view you, see.
1: És a hétvégére már 5 millió ember látja.
0: Quite a number of today's top artists were discovered that very way by putting their own songs on YouTube.
1: Nagyon sok tini sztárt így fedeztek fel, hogy feltették magukat a YouTube-ra.
0: Amen? Daniel couldn't do that. So Daniel couldn't do that.
1: Daniel ezt nem tudta megtenni.
0: But today's generation can.
1: De a ma nemzedéke megtudja.
0: The first attitude of a spirit of excellence is I can do all things.
1: A kiválóság szellemének az első jellemvonása az, hogy mindenre képes vagyok.
0: Through Christ which strengthens me.
1: Krisztus által, aki engem megerősít.
0: Now I want to emphasize, Daniel was not trusting in his strength, his ability or his wisdom.
1: Szeretném kiemelni, hogy Dániel nem a saját bölcsességében és a saját erejében bízott.
0: Daniel knew his God.
1: Dániel ismerte az ő Istenét.
0: I'm here to tell you, you can know your God just as well as Daniel, even better.
1: És én itt elmondom nektek, hogy ti is ismerhetitek az isteneteket úgy, mint Dániel, vagy
0: Amen?
1: Még jobban.
0: He was a child of the old covenant.
1: Mert Dániel az Ószövetség gyermeke volt.
0: We are children of the new covenant.
1: Mi az új szövetség gyermekei vagyunk.
0: Will we allow the Lord to form that attitude in us?
1: Engedjük azt, hogy az Úr kiformálja bennünk ezt a hozzáállást?
0: And when we are confronted with a challenge, will we say, our God can do this?
1: Or
0: will we say, oh, can't be done?
1: Szembe kerülünk egy kihívással, akkor tudjuk azt mondani, hogy Istennel képesek vagyunk rá, vagy azt mondjuk, oh, ez nem megy.
0: That's the world of average. Everyone living in average can't see the possibilities.
1: Tehát ez az átlag. Az átlagos ember nem látja a lehetőségeket.
0: But an excellent spirit is above average.
1: De a kiváló szellem az átlagon felüli.
0: Amen?
1: Amen.
0: The second attitude of excellence is
1: a másik jellemzője a kiválóságnak
0: exceeding the expectations of others.
1: Hogy felül tudja múlni mások elvárását.
0: Amen?
1: Amen.
0: Average is simply meeting what's expected, meeting the expectations that are required.
1: Az átlag az megfelel az elvárásoknak.
0: But we are to exceed those expectations.
1: De mi felül kell múljuk ezeket az elvárásokat.
0: Amen?
1: Yes,
0: I used the example yesterday of Rebecca at the well.
1: Tegnap Rebecca példáját használtam a kútnál.
0: She didn't just meet the expectations.
1: Hát ő nem csak az elvárt dolgot cselekedte meg.
0: She exceeded them.
1: Hanem ezt felülmúlta.
0: She had an excellent spirit.
1: Kiváló szelleme volt.
0: Unlike all the rest of the young girls.
1: Nem úgy, mint az összes többi lánynak körülötte.
0: We don't know if she was the prettiest.
1: Nem tudjuk, hogy ő volt-e a legszebb.
0: We don't know if she was the smartest.
1: Nem tudjuk, hogy ő volt-e a legokosabb.
0: But we do know she was the most excellent.
1: De tudjuk azt, hogy ő volt a legkiválóbb.
0: As demonstrated by her life, by her deeds.
1: Ahogy ezt az ő cselekedetei is mutatták.
0: Amen. Of a time to give some of the examples I would like to give.
1: Nincs időm az összes példát elmondani, amit szerettem volna.
0: Let me move on.
1: Akkor haladjunk.
0: In a world of average, anyone that exceeds expectations stands out.
1: Tehát egy átlag, az átlag világában bárki, aki felülmúlja az elvárásokat, kitűnik.
0: So in your business, in your career, whatever you
1: tehát
0: choose.
1: A bizniszben, a karrieretekben bármit választasz.
0: Whatever path you follow.
1: Bármilyen úton jársz.
0: Let that be a part of you, of your spirit.
1: Hadd legyen ez a te szellemed része.
0: I don't want to just meet expectations, I want to exceed expectations.
1: Nem csak az elvárásoknak akarok megfelelni, hanem felül akarom múlni az elvárásokat.
0: If I have a restaurant, I don't want you just to come in and I meet your expectations and I give you food and you eat it.
1: Ha lenne egy éttermem, akkor nem azt szeretném, hogy bejössz, megvan az elvárásod, adok neked ételt, megeszed, aztán ennyi.
0: Every restaurant does that, that's average.
1: Erre minden étterem képes, ez átlagos.
0: I want to exceed your expectations.
1: Nem felül akarom múlni az
0: elvárásaidat. I want to give you more than you expect.
1: Többet akarok adni, mint amit elvársz.
0: Right? And we know what that feels like, right?
1: És tudjuk, hogy ez milyen érzés,
0: does that not stand out in your mind? When you see that, does that not stand out when you see something
1: tehát,
0: like that?
1: Ha valami ilyesmit látok, akkor nem ragad ez meg a ti elmétekben?
0: Right? It's rare, isn't it?
1: Az ember, mert ritka.
0: You walk away saying, wow, that was different.
1: Tehát úgy mész tovább, hogy húha, hát ez más volt.
0: That was an average.
1: Ez nem átlagos volt.
0: That was above average.
1: Ez átlagon felüli volt.
0: That was outstanding. It stood out.
1: Ez kitűnő volt.
0: Amen. The third attribute.
1: A harmadik jellemző.
0: Is dependability.
1: Az a megbízhatóság.
0: This is now the attitude of I don't need someone to follow up to make sure that I've done what I was supposed to do.
1: Ez nem az a hozzáállás, hogy nincs szükségem arra, hogy ellenőrizzék azt, amit csináltam.
0: When I do something, when I take responsibility for something, I do it and I can be depended upon.
1: Hanem mikor valamit cselekszem, hogy valamivel megbíztak és azt megcsinálom, akkor azt úgy teszem, hogy megbízható legyek, hogy bármikor ellenőrizhessék.
0: Anyone that's ever been in a position of leadership knows how valuable that is.
1: Bárki, aki már volt vezetői pozícióban, tudja, hogy ez mennyire értékes.
0: To have someone that is dependable.
1: Hogyha van egy olyan ember, aki megbízható.
0: When we agree on something that needs to be done and they leave, I don't think twice.
1: Hogy amikor megegyezünk valamiben, amit meg kell csinálni, és én elmegyek, akkor nem kell tovább gondolkodjak ezen.
0: On whether it'll be done. I know it will be done.
1: Hogy vajon elvégzik-e vagy sem, mert tudom, hogy meg lesz csinálva.
0: That's the kind of a spirit Daniel had.
1: Ez az a szellem, ami Dánielben volt.
0: That's why he was so valuable, not just to Nebuchadnezzar, but his son, and then Darius. I mean, three administrations.
1: Ezért volt olyan értékes, nem csak Nabukodonozor számára, hanem a fia számára, Darius számára, tehát ez három király.
0: Daniel's reputation was, you can count on me.
1: Dánielnek az volt a hírneve, hogy rá lehet számítani.
0: Amen?
1: Amen.
0: The fourth attitude.
1: A negyedik jellemző.
0: Is integrity and honesty.
1: A tisztesség és az őszintesség.
0: This is saying what we mean and meaning what we say.
1: Ez az, mikor azt mondjuk, amit gondolunk, és azt gondoljuk, amit mondunk.
0: It means keeping our word.
1: Ez azt jelenti, hogy betartjuk az adott szavunkat.
0: It means being undefiled by the world system around us.
1: Ez azt jelenti, hogy a körülöttünk levő világ nem ront el minket.
0: Maintaining our integrity when no one else is watching.
1: Hogy akkor is megtartjuk a tisztességünket, amikor senki nem lát.
0: Amen. This, I mean, Daniel and Shadrach and Meshach, these young Hebrew boys.
1: Tehát ez Dániel, Sidrák, Misák és ezek a fiatal zsidó fiúk.
0: Grew up in the most powerful at the time, the most powerful nation on the earth.
1: Az akkori legerőteljesebb birodalomban nőttek fel.
0: They grew up in, like they're growing up in Hollywood.
1: Ez olyan, mintha mondjuk azt mondanák, hogy Hollywoodban nőttek fel.
0: Or Las Vegas.
1: Vagy Las Vegasban.
0: Or Amsterdam.
1: Vagy Amsterdamban.
0: And not being polluted by the world that you live in.
1: És nem szennyezte meg őket az a világ, amiben éltek.
0: Amen? Everyone else is bowing their knees to the world system.
1: Mindenki más térdet hajtott a világrendszer előtt.
0: But integrity says, I will not bow to the
1: De a tisztesség azt mondta, hogy én nem hajtok térdet.
0: There's only one thing I bow to, and that's the King of Kings.
1: Én csak egy valaki előtt hajtok térdet, és ez a Királyok Királya.
0: Now I know life is very tough here in Hungary.
1: Tudom, hogy az élet nagyon nehéz itt Magyarországon.
0: Amen, I know that.
1: Ezt tudom.
0: These are challenging times.
1: Ez nagy kihívás.
0: But let's not forget that every one of these examples that we've been drawing from scriptures lived in tough times, difficult times.
1: De ne feledjük azt, hogy akiket példaként hoztam a Bibliából, mindannyian nehéz időket éltek.
0: Daniel is not living his life in a corrupt Israeli government system.
1: Daniel nem egy korrupt izraeli kormányrendszerben élt.
0: Israel fell, and now he was in captivity. He was a slave.
1: Mert Izrael elesett, és így ő most fogságban volt, egy rabszolga volt.
0: Do you agree, as bad as it is here, you're not slaves?
1: Egyetértetek azzal, hogy bármilyen rossz is a helyzet itt, azért nem vagytok rabszolgák?
0: The Hungarian government has not collapsed. Maybe some wish it would.
1: A magyar kormány még nem dőlt össze, lehet vannak, akik azt kívánják, hogy bárcsak megtette volna.
0: Okay, but you've not been taken captive by another nation.
1: De nem vitt fogságba titeket egy másik nemzet.
0: Yet these are the very situations and circumstances that we find Joseph and Daniel and all of the rest of these examples.
1: De ilyen nehéz helyzetekben találjuk Józsefet, Dánielt és az összes többi példát.
0: They were in the most difficult of circumstances.
1: A legnehezebb körülményekben éltek.
0: And but they had one thing that made the difference.
1: De volt bennük valami, ami kitüntette őket.
0: They knew who the God was that they served.
1: Tudták, hogy kit szolgálnak, ki az az Isten, akit szolgálnak.
0: And they knew God, the God within them would make a difference.
1: És tudták azt, hogy a bennük levő Isten változást hoz.
0: They had an excellent spirit.
1: Kiváló szellemiség volt bennük.
0: Number five.
1: Az ötödik.
0: Attention to details.
1: Részletekre való odafigyelés.
0: This is a very important one.
1: Ez egy nagyon fontos jellemző.
0: As I've been emphasizing, the kingdom is all about faithfulness in the little things.
1: Ahogy már hangsúlyoztam, a királyságban nagyon fontos, hogy a kis dolgokban hűek legyünk.
0: Attention to details.
1: Hogy odafigyeljünk a részletekre.
0: As I was sharing yesterday or the day before in
1: Ahogy tegnap vagy tegnap előtt megosztottam, engem ebben képeztek ki.
0: I was trained in this as a military from day one when I entered the military.
1: Tehát hogy ebbe képeztek ki minket már első naptól kezdve, hogy beléptem a hadsereghez.
0: My first room inspection, I had 200 demerits.
1: Tehát az első szoba ellenőrzésemen 500 hiba pontom volt.
0: See, I had no attention to detail.
1: 200.
0: I had no attention to detail.
1: No. Ja, hogy én nem figyeltem oda a részletekre.
0: I had to be trained to see the details.
1: Edzenem kellett arra, hogy odafigyeljek a részletekre.
0: Amen?
1: Amen.
0: And that's what an excellent spirit. When I see a person that has attention to details.
1: És ez a kiválóság szelleme, amikor látok olyan embert, aki odafigyel a részletekre.
0: Amen.
1: Amen.
0: When we sit back in this room over here and have some refreshments or a meal.
1: Amikor bemegyünk a szobába felfrissülni.
0: And I pick up these little pretty little green stones.
1: És
0: off the table, decorations.
1: Megnézem az asztalon ezeket a kis dekorációs köveket.
0: Did they just pick that up and said, you know what, that's an excellent spirit behind this.
1: Egy kiváló szellem van emögött a dísz mögött.
0: It's details.
1: A részletekben.
0: Yeah. It didn't help me eat my meal or drink my coffee.
1: Nem segített abban, hogy megegyem az ételemet, vagy megígyem a kávémat.
0: Right? Most people wouldn't even see it.
1: Legtöbben lehet, hogy észre se vennék.
0: But it's attention to detail.
1: De ez a részletekre való odafigyelés.
0: And I promise you, God sees it. God sees it.
1: És Isten is látja a kis részleteket.
0: I may have shared the story before, but I'll share it again about Michelangelo.
1: Már megosztottam veletek ezt a történetet, de még egyszer elmondom.
0: He was painting the ceiling of the 16th chapel in Rome in the Vatican.
1: Hogy Michelangelo mikor festette a Sixtus kápolna mennyezetét.
0: It was a project that took years.
1: Ez évekbe tellett.
0: Imagine being on your back on scaffolding for you know 12 for 16 hours a day every day for
1: Most
0: years.
1: Most képzeljétek el, hogy minden nap órákon keresztül egy ilyen állványon vagytok a hátatokon éveken át.
0: And one day one of the monks or friends go up, climbed up the scaffolding to talk to him.
1: És egy nap az egyik szerzetes felmászott az állványra, hogy beszéljen vele.
0: And then he noticed Michael laboring in some very detailed work.
1: És látta, hogy Michelangelo ilyen nagyon apró részleteken dolgozik a festményen.
0: As he began to look at the angle, he began to realize that what he's painting with such detail could not be seen from the floor below.
1: És így, ahogy nézte, rájött, hogy abból a szögből, ahogy festi a festmény, tehát hogy ezek az apró részletek nem láthatók lentről.
0: And so he asked, Michael, why are you spending so much time painting something that no one will see?
1: És azt kérdezte, hogy Michael, hogy miért festesz ilyen apró részleteket, mikor senki nem fogja
0: he
1: látni?
0: Says, God will see it.
1: Azt mondta, hogy de Isten látni fogja.
0: That is an excellent spirit.
1: Ez a kiválóság szelleme.
0: That's not average.
1: Ez nem átlagos.
0: Amen?
1: Amen.
0: And that gets God's attention.
1: És ez ezt Isten figyeli.
0: Let me give you some examples so that we can see if 99.9% was good enough, what the results would be.
1: Akkor mondok néhány példát, hogyha 99,9% elég lenne, akkor mi lenne az eredmény?
0: And I took these numbers from America, but it would be similar, I think, in Austria, Hungary, Europe, anywhere else.
1: Ezek a számok az Egyesült Államokból származnak, de szerintem hasonló lenne Európában meg más kontinensen.
0: Let's say Europe because it's about the same population.
1: Mondjuk Európa, mivel nagyjából ugyanannyi a népesség.
0: 2 million documents would be lost every year.
1: 2 millió irat tűnik el évente.
0: 99.9% was good enough. If
1: 99.9% elég lenne.
0: Every day 12 babies would be given to the wrong parents as they're born.
1: Akkor minden nap 12 újszülött nem a saját szülőjéhez kerülne.
0: 270,000 defective tires would be shipped this year. 270,000 defective tires.
1: 270,000 hibás gumit küldenének útra.
0: 2.5 million books would be shipped to the wrong with the wrong covers on them.
1: 2,5 millió könyvnek lenne téves borítója.
0: There would be 2 dangerous landings every day, unsafe landings every day in the Frankfurt airport.
1: A frankfurti reptéren minden nap 2 veszélyes landolás lenne.
0: Almost 20,000 pieces of mail would be mishandled in the next hour.
1: Majdnem 20,000 postai küldemény tűnne el, vagy keveredne el egy órán belül.
0: And almost 300 pacemaker operations on the heart would be performed incorrectly. 300.
1: És majdnem 300 pacemaker beültetést végeznének el tévesen.
0: If 99.9% was good enough.
1: Ha 99,9% elég lenne.
0: Amen. God wants us to pursue excellence in whatever he calls us
1: Isten
0: to do.
1: Isten azt akarja, hogy kiválóságra törekedjünk bármiben, amit cselekszünk.
0: Well, I'm not speaking of perfection.
1: Én most nem a tökéletességről beszélek.
0: I am challenging average thinking. It's
1: hanem
0: good enough.
1: Én az átlagos gondolkodásmódból akarlak kizökkenteni, az elég jóból.
0: If we want to stand out,
1: hogyha ki akarunk tűnni,
0: if we want to develop an excellent spirit within us,
1: hogyha kiváló szellemet akarunk kifejleszteni magunkban,
0: if we want to excel in our destinies and our God callings, our God-given callings,
1: hogyha ki akarunk tűnni az Istentől kapott elhívásunkban,
0: then we need to go the extra mile.
1: Akkor meg kell tegyük azt a plusz mérföldet.
0: Number 6.
1: A hatos.
0: Daniel sought to please and obey his God.
1: Daniel kereste a lehetőséget arra, hogy engedelmeskedjen Istennek és az ő kedvében járjon.
0: And I believe that's probably be one of the most foundational attitudes of an excellent spirit.
1: És én hiszem azt, hogy ez az egyik legalapvetőbb jellemvonása a kiváló szellemnek.
0: Amen. As Paul says, whatever we do in word or in deed, we do it as unto the Lord.
1: Tehát ahogy Pál mondja, hogy bármit teszünk szóval vagy tettel, úgy tegyük, mintha az Úrnak tennénk.
0: Excellence is not something that comes from the outside in, it's something that comes from the inside and works its way out.
1: A kiválóság nem olyas valami, ami kívülről jön belénk, hanem olyan dolog, ami belőlünk árad ki.
0: Amen?
1: Amen.
0: The Pharisees knew how to polish the outside.
1: A farizeusok tudták, hogyan kell tisztítani a külsőt.
0: Religion knows how to polish the outside.
1: A vallás tudja, hogyan kell fényesíteni a külsőt.
0: But Jesus is after the inside.
1: De Jézus a belsőt nézi.
0: That what we do and the motivation in which we do it is right.
1: Hogy mit teszünk és hogy helyes-e a motiváció, amivel cselekedjük.
0: So these are just some of the attitudes of an excellent spirit.
1: Tehát ez csak néhány jellemvonása a kiválóság szellemének.
0: And what caused Daniel to stand out in a sea of mediocrity, a sea of average?
1: És ami miatt Dániel kitűnt az átlagos emberek tengerében?
0: God, he had a can-do attitude.
1: A meg tudom tenni hozzáállás.
0: He was a man with attention to detail.
1: Egy olyan ember volt, aki odafigyelt a részletekre.
0: He was known for his integrity and for dependability, his integrity, his righteousness. His,
1: híres volt az ő megbízhatóságáról, tisztességéről.
0: His honesty, that's what I was looking for.
1: His honesty and integrity.
0: That stood out. He was known. That was his reputation.
1: Kitűnt és híres volt erről.
0: Amen. And he stood out. And God used that spirit. He breathed supernatural life and supernatural gifts through that man.
1: Kitűnt és Isten felhasználta ezt az életet és természet fölötti szellemet lehelt belé.
0: Amen. Do we believe that God can use us in the same way?
1: Elhisszük azt, hogy Isten minket is tud ilyen módon használni?
0: Because that is how our destinies will unfold.
1: Mert így fog kibontakozni a mi elhívásunk.
0: One faithful step at a time.
1: Egy hűséges lépés egy másik után.
0: Faithful in the little things.
1: Hát hűségesek legyünk a kis dolgokban.
0: Faithful in the natural things.
1: Hűségesek legyünk a természetes dolgokban.
0: Faithful as we're serving that which is not our own, serving others.
1: Hűségesek legyünk abban, mikor másét kezeljük, ami nem a miénk.
0: And serving our Lord with an excellent spirit.
1: És kiválóság szellemével szolgáljuk a mi Úrunkat.
0: Now I'd like to close with a parable, a story.
1: Egy történettel szeretném befejezni.
0: And I want to tie basically everything that we've talked about in these last 10 sessions and share it with you in a story, in a parable.
1: És mindazt, amit az elmúlt 10 alkalomban elmondtunk, egy történetbe szeretném belefoglalni. Right?
0: So for the next few minutes, let me have your full attention because these next few minutes will be the most important few minutes, I believe, this entire weekend.
1: És szeretném, ha az elkövetkező néhány percben teljesen idefigyelnétek, mert ez a legfontosabb néhány perc lesz.
0: Because I want to give you a kingdom parable of destiny.
1: Mert az elhívásról szeretnék egy királysági példát mondani.
0: And I'm not going to draw back into 2000 years ago. I won't go back to stories from 2000 or 3000 years ago.
1: Nem fogok 2000-3000 évvel ezelőtti történethez visszamenni.
0: In fact, I'm going to draw this from 1999 and go from one of the mountains of media and the arts and pull this one out.
1: Hanem csak 1999-ig szeretnék visszamenni a média és a művészet hegyére, hogy ezt így kiemeljem onnan.
0: And I just want to share with you what basically the story is behind this movie.
1: És szeretném elmondani ennek a filmnek a történetét, hogy miről szól.
0: It was entitled in English, Mr. Holland's Opus.
1: Angolul az a címe, hogy Mr. Holland szimfóniája, magyar címe Csendszimfónia.
0: And you can get this movie in Hungarian, its title is.
1: És elvileg megvan magyarul is. Csendszimfónia.
0: I went to see this movie with my family in 1995.
1: Ezt a filmet a családommal láttam.
0: And at the end, I sat there and wept for probably 20-30 minutes afterwards.
1: És a film végén körülbelül 20-30 percig ott ültem és sírtam.
0: The rest of my family thought I was crazy. They got up and went outside and
1: a családom egy része azt hitte, hogy megőrültem, kimentek.
0: But I was so moved by this because it was such a wonderful kingdom picture parable of destiny.
1: De engem annyira megérintett ez a film, mert a királyságból származó elhívásnak egy nagyszerű példája volt.
0: And here's the story.
1: És ez a történet.
0: Mr. Holland was a music teacher.
1: Egy zenetanár volt.
0: Ladies, can you relate to this?
1: Hölgyeim, tudtok ehhez úgy kapcsolódni?
0: And he had a vision. He had a vision.
1: És volt egy látása.
0: A passion is a young man.
1: Egy szenvedélye, még fiatal.
0: He wanted to write a great opus or a great musical.
1: Egy nagy zenedarabot szeretett volna komponálni.
0: And his vision burned inside of him.
1: És erőteljesen égett benne ez a látás.
0: He sensed greatness in him.
1: Nagyszerűséget érzett magában.
0: Many of the things that we've talked about these last 10 sessions.
1: Nagyon sok minden, amiről az elmúlt 10 alkalommal beszéltünk.
0: And he just knew that there was something inside of him that he had to release.
1: Az megtalálható volt benne, és ő úgy tudta, hogy van benne valami, amit ki kell szabadítsa.
0: He had a great opus, a great musical, a masterpiece that he needed to share with the world.
1: És egy ilyen mester, ilyen megkomponált darabot szeretett volna a világ elé tárni.
0: Now, how do you get from here as a young man with nothing, your pockets are empty, to there?
1: Hogyan jut el az ember fiatal emberként üres zsebbel arra a pontra, hogy a világ elé tárjon egy ilyen darabot?
0: He doesn't know, but he knows that he's hungry right now and needs to get a short-term job.
1: Ezt ő így nem tudja, azt tudja, hogy éhes és szüksége van valami munkára, de gyorsan.
0: So he gets a temporary job, he agrees to a temporary job at a local high school in a small little town.
1: És elfogad egy állást, egy időszakos állást egy kisvárosi iskolában.
0: He figured I'll just work there, make a few dollars.
1: Arra gondolt, hogy eldolgozok ott, szerzek néhány dollárt.
0: Earn enough money to go to Broadway, to New York.
1: Szerzek elég pénzt ahhoz, hogy elmenjek New Yorkba a Broadway-re.
0: Well, the weeks turned into months.
1: Hetekből hónapok lettek.
0: And the months turned into years.
1: Hónapokból évek.
0: He marries.
1: Megnősült.
0: Has a son.
1: Született egy fia.
0: Continues to be a music teacher in a small little town.
1: Továbbra is egy kisvárosi zenetanárként dolgozik.
0: In his own mind, he's living in absolute obscurity. No one knows him. No one knows him. He's living in obscurity.
1: És így teljesen ilyen ismeretlenként él.
0: And no one could see what was inside of him.
1: És senki nem láthatja azt, hogy mi van ő benne.
0: And the movie goes on, and he has to pass through all of the tests that we were talking about.
1: És ugye, hogy folytatódik a film, az összes próbán át kell menjen, amiről beszéltünk.
0: Feeling obscure, no one knows me.
1: Láthatatlanság érzése, hogy senki nem ismer engem.
0: Experiences rejection.
1: Megtapasztalja az elutasítást.
0: Opposition.
1: Az ellenállást.
0: And he struggles his way through life, like most of us do.
1: És így átküzdi magát az életen, ahogy legtöbben teszik.
0: The whole time he's a music teacher.
1: És egész idő alatt zenetanárként
0: dolgozik. He's teaching young people.
1: Fiatalokat tanít zenére.
0: And sharing his gift with them.
1: És megosztja az ajándékát velük.
0: And slowly but surely affecting and impacting their lives.
1: És lassanként hatásra van az életükre.
0: In little ways, in almost unobservable ways.
1: Tehát majd, hogy nem ilyen észrevehetetlen dolgokban.
0: He was just doing what he knew to do, doing it the best that he could.
1: Ő csak tette azt, amit tudott, de a lehető legjobban.
0: And the whole time, late at night or on the weekends when he had spare time, he was writing his opus.
1: És mindez idő alatt, éjszakánként, hétvégén vagy szabad idejében írta ezt a darabot.
0: His masterpiece.
1: A mesterdarabot.
0: That no one would ever hear.
1: Amit soha nem fog meghallani senki.
0: He had a couple opportunities to go to New York.
1: Volt adódott néhány lehetőség, hogy New Yorkba menjen.
0: At one point he was tempted to leave his family and to run off with a young girl, a student that was aspiring to go to Broadway.
1: Volt egy olyan pillanat, amikor kísértésbe esett, hogy otthagyja a családját egy fiatal diákjával, aki éppen a Broadway-re készült.
0: A challenging test.
1: Ez egy nagy kihívás volt, egy nagy próba.
0: But he chooses to be a man.
1: De úgy dönt, hogy férfi
0: and
1: lesz.
0: And leave his family.
1: És marad a családdal.
0: And he pushes on.
1: És továbbra nyomul.
0: As the movie continues, he ages and is now an old man.
1: És ahogy a film mint halad előre, öregszik, most már egy idős ember.
0: And he's called into by the principal some 30 some odd years later.
1: És 30 valahány évvel később behívja őt az igazgató.
0: He says, unfortunately, because of the budget cuts, we have to cut the music department.
1: És azt mondja, hogy sajnos a költségvetési csökkenések miatt a zene részleget
0: megzárjuk. Does that happen? Yeah,
1: it ez megtörténik itt is?
0: And so we're going to require or ask you to retire, Mr.
1: Holland. Szóval szeretnénk megkérni Mr. Holland, hogy vonulj nyugdíjba.
0: He's saddened. He's sad and
1: nagyon szomorú.
0: Confused.
1: Összezavarodott, depressziós.
0: Feeling like a complete failure.
1: És teljes csődnek érzi magát.
0: This dream that was inside of him was now going to die.
1: Ez az álom, ami benne volt, ez nem fog meghalni.
0: In fact, it was already dead. He was an old man.
1: What?
0: It was already dead.
1: Mert
0: he was an old man.
1: Ez már halott volt, tehát ő már idős ember.
0: He wasn't going to go to Broadway. He wasn't going to go to
1: most már nem megy a Broadway.
0: He will never stand before a full orchestra.
1: Soha nem fog egy teljes
0: and conduct his orchestra.
1: Egy teljes zenekart vezényelni.
0: And he goes to his office, he packs his bags, he fills his boxes.
1: Bemegy a szobájába, összepakol.
0: And he starts walking down the hallway.
1: És elkezd menni kifele a folyosón.
0: The halls are empty.
1: A folyosók üresek.
0: And his wife and his son are waiting for him.
1: És a felesége és a fia várják őt.
0: And they start escorting their dad down the hallway.
1: És elkezdik így kivezetni a folyosón.
0: Right before they get to the door. Right before they get to
1: mielőtt
0: the door.
1: Mielőtt odaérnek az ajtóhoz.
0: They take him and they escort him and say, wait a minute, we need to go somewhere first.
1: Azt mondják neki, hogy egy pillanat még valahova el kell menjünk.
0: And they step into the auditorium of the school.
1: És belépnek az iskola színház termébe.
0: And to his surprise, there are hundreds and hundreds of people.
1: És teljes döbbenetére emberek százai vannak ott.
0: Almost every student that he'd never taught for 30 years was there.
1: Majdnem minden diák, akit az élete során tanított, ott van.
0: And as they escorted him down, everyone stands and begins to applaud in a roar of thunder.
1: És ahogy előre vezetik, mindenki feláll és taps orkán fogadja.
0: And he's taken down to the front seat.
1: És leültetik elő.
0: And he looks up on the stage.
1: És felnéz a színpadra.
0: And there's the clarinet section.
1: És ott van a klarinét szekció.
0: And there's the violin section.
1: A vonósok.
0: And all the instruments are represented.
1: És az összes hangszer.
0: With little signs.
1: Kis jelekkel.
0: Class of 55.
1: 55-ös év.
0: Class of 60.
1: A 60-as évosztálya.
0: His whole year. All these years reflected.
1: Az összes év képviselve van, amikor ott tanított.
0: And they said, they get up there and they welcome everyone.
1: De felállnak, mindenkit üdvözölnek.
0: And they said, but before we play something for you, we have a special guest.
1: És mielőtt azt mondják, hogy mielőtt játszunk számotokra, van egy különleges vendégünk.
0: And the door opens and in comes the governor of the state.
1: És kinyílik az ajtó, és előre megy az állam kormányzója.
0: Who was one of his students?
1: Aki valamikor az ő diákja volt.
0: She gets up on the podium, addresses this vast crowd of.
1: Feláll a pódiumra a kormányzó is, beszél a tömeghez.
0: And she tells him what impact he made.
1: És elmondja ennek az embernek, hogy milyen hatást gyakorolt rájuk.
0: He believed in her.
1: Meg különösen rá, hogy hitt benne.
0: He had no idea the impact, the way he shaped her life.
1: És Mr. Hollandnak fogalma sem volt arról, hogy milyen hatással volt az életére.
0: And she said, I wouldn't be who I am today if it wasn't for you, Mr. Opus.
1: És azt mondta ez a hölgy, hogy nem lennék az, aki vagyok, hogyha te nem lettél volna.
0: And she sits down.
1: És leül.
0: So they now invite Mr. Opus to come forward.
1: És akkor előre hívják a Mr. Hollandot.
0: And they give him the conducting stick.
1: És neki adják a pálcát.
0: And they had his music prepared.
1: És elő van készítve a kotta.
0: His wife, his son, they brought his opus.
1: A felesége és a fia elhozták az ő kompozícióját.
0: And he stands before his opus and begins to conduct.
1: És odaáll a zenészek elé és elkezd vezényelni.
0: And he plays, they play the most phenomenal, the most beautiful opera.
1: És a legcsodálatosabb opus. Zenét játsszák.
0: And he stands there and he's conducting his opus, the dream of
1: és
0: his dreams.
1: Ott áll és a saját művét vezényli, az álmát.
0: And for the first time his eyes are opened to understand destiny.
1: És életében először megnyílik a szeme és megérti az ő elhívását.
0: He thought he was pursuing destiny all of his life and failing. He thought he was pursuing destiny all of his life and was failing.
1: Ő mindig úgy gondolta, hogy próbálja elérni az ő elhívását, a sorsát, és hogy mindig kudarcot vall.
0: But that wasn't God's perspective.
1: De Isten nem így látta ezt.
0: You see, he was writing notes on paper.
1: Látjátok, ő ilyen hangjegyeket írt papírra.
0: But that wasn't that important.
1: De az nem volt annyira fontos.
0: What was important is he was writing his opus on the hearts of those young people.
1: Ami fontos volt, hogy az ő hangjegyeit a fiatalok szívébe írta be.
0: You see, it wasn't some big opus at the end of his life where he was going to give this big gift to humanity.
1: Tehát az ő műve nem egy ilyen nagy ajándék volt, amit az emberiségnek átadhatott.
0: He was giving his gift in his life every little day, every single day in the little things.
1: Az ő ajándékát és az ő életét minden nap az apró dolgokban adta oda.
0: He was writing his opus. His destiny was being written on the hearts of hundreds of students over decades of time.
1: Az ő sorsa évtizedeken át a fiatalok szívén íródott.
0: And what's tragic is that he didn't live his life understanding that.
1: És ami tragikus volt, hogy ő ezt az élete során nem értette meg.
0: Instead of living a life of joy, he lived by and large a life of disappointment and sadness.
1: Ahelyett, hogy egy örömteli életet élt volna, egy szomorú, nyomott életet élt.
0: Because he didn't understand destiny.
1: Mert nem értette az elhívását.
0: Praise God, he did in the end.
1: De dicsőség az Úrnak, megértette a végén.
0: And it was a glorious thing to see Mr. Opus.
1: És ez egy nagyszerű dolog volt, hogy
0: Mr. Holland perform his opus.
1: Hogy a végén Mr. Holland a saját darabját vezényelte.
0: You see, that's my parable of kingdom destiny.
1: Ez az én példám a királyságbeli elhívásra.
0: Don't be looking for some great thing you're going to do years from now.
1: Ne keresd azt a nagy dolgot, amit majd évek múlva meg fogsz tenni.
0: You're touching lives every single day.
1: De minden nap életeket érintesz meg.
0: You are writing your opus. Your destiny is being written every single day.
1: A sorsod napról napra íródik.
0: See it now. Don't become an old man before you see it.
1: Vedd ezt észre most, ne várd meg, hogy idős legyél.
0: Let me close with this final kingdom principle.
1: Szeretném befejezni ezzel a végső királysági elvvel.
0: Let me give you a simple definition of destiny that I hope you will walk away with that will change your life forever.
1: Szeretném az elhívásnak egy egyszerű megfogalmazását átadni nektek, amit magatokkal vihettek, és remélhetőleg megváltoztatja az életeteket.
0: Destiny is reaping what we have sown in the lives of others over a lifetime.
1: Az elhívás az, amikor learatjuk mindazt, amit életünk során mások életébe vetettünk.
0: Okay. One more time.
1: Még egyszer.
0: My destiny.
1: Az én elhívásom.
0: Is going to be reaping what I have sown in the lives of others over a lifetime.
1: Az, amikor learatom mindazt, amit mások életébe vetettem az életem során.
0: That makes sense?
1: Értitek ezt?
0: No one is going to lie on their deathbed. Oh, let me say. No athlete will be laying on his deathbed ready to die. No athlete. Athlete. Sportsman.
1: Egyetlen atléta sem fog a halálos ágyán feküdni.
0: And say to themselves, I wish I would have won one more medal.
1: És úgy, hogy azt gondolja, hogy bárcsak még egy érmét nyertem volna.
0: No businessman will lie on their deathbed.
1: Egyetlen egy üzletember sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
0: And say, I wish I would earned a little bit more money.
1: Hogy azt mondja, hogy bárcsak valamivel több pénzt kerestem volna.
0: Amen. No actor is going to lay on their deathbed.
1: Egyetlen színész sem fog úgy feküdni a halálos ágyán.
0: And say, I wish I would have received one more reward or award.
1: Hogy azt gondolja, hogy bárcsak kaptam volna még egy díjat.
0: Amen. Amen. No worker is going to lay on his deathbed and said, I wish I would have spent more hours working in the office.
1: Egyetlen munkás sem fog úgy ott lenni a halálos ágyán, hogy azt gondolja, hogy bárcsak több órát töltöttem volna az irodában vagy a munkámmal.
0: Amen.
1: Amen.
0: Because all those external things are not what's important.
1: Mert a külső dolgok nem fontosak.
0: What is important?
1: Ami fontos.
0: Are the lives that we impact along the way.
1: Az, hogy hány életet érintünk meg az utunk során.
0: Amen.
1: Amen.
0: I've spent the last 5 years in the Pentagon in Washington D.C.
1: Mielőtt Európába jöttem, az utolsó 5 évemet a Pentagonban töltöttem, Washington D.C.-ben.
0: And I watched hundreds of high-ranking politicians and general officers.
1: És több száz magasrangú tisztet és politikust láttam.
0: After a long career of 30 or 40 years.
1: Akik 30-40 éves hosszú karrier után.
0: Retire.
1: Nyugalomba vonultak.
0: And then you look on their face. Now what?
1: És utána csak úgy néztek, hogy és akkor most
0: mit tegyek? I've climbed the ladder all my life.
1: Egész életemben másztam felfele a létrán.
0: And when we get to the very top.
1: És mikor elértem a felső
0: fokot. We look over.
1: Átnézek.
0: And we realize the ladder was leaning against the wrong wall.
1: És átnézünk és rájövünk, hogy nem a megfelelő falhoz volt támasztva ez a létra.
0: I want my ladder leaning on the kingdom.
1: Én szeretném, ha az én létrám a királyságnak támaszkodna.
0: And when I finish climbing to the top,
1: hogy mikor felérek a tetejére,
0: I know who's waiting for me.
1: Tudom, hogy ki fog várni.
0: And I want him to look me in the face and say, well done, faithful servant.
1: És szeretném, hogyha rám nézne és azt mondaná, hogy jól van, hű szolgám.
0: And in that day I will understand with clarity.
1: És azon a napon tisztán fogom érteni.
0: Not about the positions.
1: Nem a pozíciókat.
0: Not about the titles.
1: Hogy nem a titulusokról szól.
0: Not about if I ever did something great as far as this world is concerned.
1: Nem arról fog szólni a dolog, hogy tettem-e valami nagy dolgot a világ szemében.
0: I will realize that what I sown in the life of others.
1: Hanem rá fogok jönni arra, hogy amit mások életébe vetettem.
0: Is now going to be multiplied back to me in the kingdom.
1: Azt most sokszorosan vissza fogom kapni a királyságban.
0: Amen.
1: Amen.
0: The Lord is not going to say, "Well done, you earned an Oscar."
1: Az Úr nem azt fogja mondani, hogy jól van, nyertél egy Oscar-díjat.
0: Well done, you were the first Hungarian billionaire.
1: Nem azt fogja mondani, hogy jól van, te vagy az első magyar milliárdos.
0: You're going to say, well done. When I was naked, you clothed me.
1: Azt fogja mondani, jól van, hű szolgám. Amikor mezítelen voltam, felruháztál.
0: When I was in prison, you visited me.
1: Amikor Fogoly voltam, meglátogattál.
0: When I was discouraged, you encouraged me.
1: Amikor elbátortalanodtam, te bátorítottál.
0: When I needed help, you blessed me.
1: Amikor segítségre volt szükségem, te megáldottál.
0: And the Lord will show us the opus that we have
1: És az Úr meg fogja mutatni nekünk azt a mesterművet, amit az életünk során írtunk.
0: The class of 2001.
1: A 2001-es osztályt.
0: The class of 2002.
1: 2002-es.
0: The lives impacted in 2003.
1: A 2003-ban érintett életeket.
0: The people that were blessed in 2004.
1: Az embereket, akiket megáldottunk 2004-ben.
0: The hearts that were encouraged in 2005.
1: A szíveket, amiket bátorítottunk 2005-ben.
0: That is destiny.
1: Ez az elhívás.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat 10. része, melyben Darko Kreinert hallottuk.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
3: a Rádió Sansz műsorán.
4: Tegnap előtt írtunk össze lépéseket, hogy mi az, mi mindent szeretnél az elkövetkező évben. Egy 10-es listát írtunk össze, fordítottunk erre időt. Biztos emlékeztek, hogy azért ahhoz a 10-es listához volt egy olyan is, hogy nem csak leírom, és akkor elmentem a notebookba, hanem azért valamit kell is tenni. Imádkozni is kell, kérni is kell. És nem csak azt, hogy új év napján, vagy időnként, amikor eszembe jut az óév búcsúztató estén, akkor előveszem a listát, hanem újból és újból az Úr elé viszem. Vagyis forgatom a szívembe, a lelkembe, ahogy Mária forgatta Gábriel angyalnak a szavait a bensejébe, és gondolkozott. Én is pont arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudod megvalósítani az újévi célkitűzéseidet. Hogyan tudnak azok a pontok megvalósulni az életedbe? Ugye az Imi mondta, hogy hogyan tudsz győztes életet élni. Tehát leírtad, hogy mi mindent szeretnél, mi mindent vágysz. Egy 10-es listát írtunk össze tegnap előtt, tavaly. Erre az évre nézve. Ugye minden évben vannak milliók, vagy százmilliók, akik hát újévi fogadalmakat tesznek, és hát ígéreteket, célkitűzéseket írnak le, és mondanak ki. Viszont, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor februárra már, én megnéztem direkt, kerestem ilyen statisztikát, általában 80%-a abba hagyta a fogadalmainak a beteljesítését. Megfogadta, hogy kocogni fogok majd ebbe az évbe rendszeresen. Általában ez már februárban 80%-a abba hagyta. És hát, ha még nem is hagyta abba, de legalábbis elkezdett lankadni a lelkesedés, az odaszánás és a sűrűsége elkezdett azért ritkulni. Tehát az új dolgoknak a megcselekvése az egy külön erőfeszítést igényel. Új dolgoknak a bevezetése, vagy ha úgy tetszik, új szokásoknak a rendszeressé tétele, és az életünk rész szervessé tétele az erőfeszítést igényel, és nem megy magától. Van, aki nyilván egy darabig csinálta, aztán fejest ugrott a régi szokásaiba, és amit megígért, egyből pillanatok alatt fölhagyott vele, akár az étkezés terén, hogy most szénhidrát, vagy mozgás, vagy bármi, de lehet a szellemi fogadalom is, szellemi ígéret is, lehet az a bibliaolvasás, az imádkozás, vagy az ima összejövetelekre való eljárás, istentiszteleteken való részvétel, adakozás, bármi. Általában néhány héten belül, ami az optimizmus, a lelkesedés pillanatában úgy megfogantak pontok, az úgy szép csendesen, hát könnyen előfordul, hogy a lelkiismeret szégyen forrásává válik. Mert érzed, hogy hát kéne, eszedbe jut néhány naponta, hogy hát megint elmarad, de jó lett volna csinálni, aztán jön a vádlás, károsztatás, és hát 12 hónappal az elhatározások és a fogadkozások, célkitűzések meghozatala után néztem itt, a 8% ragaszkodott már csak ahhoz. És itt a kérdés, hogy miért? Hogyan tudjuk azokat a célkitűzéseket, amiket leírtunk? Hogyan tudjuk azokat a ima célokat, életcélokat, akár természetes szinten, az egészség területén, a kapcsolatok területén, az anyagiak területén, az Úrral való kapcsolat, a szellemi dolgok területén megvalósítani, elérni, hogy az ne egy bűntudat forrás terület legyen fél év múlva, vagy egy év múlva, hanem egy sikertörténet legyen, örömöd legyen, hálaadás és Isten dicsőítésének forrása legyen. Az első probléma ugye, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy hát nagy ígéreteket teszünk, és nagy dolgokat várunk, vágyunk. Ez önmagában nem baj, a mondat az van tovább, anélkül, hogy saját részünkről erőfeszítést, energiát tennénk bele annak a megvalósulására. Isten irgalmas és kegyelmes, és nagyon sokszor ad olyan dolgokat, amire nem számítottunk, vagy amiért nem tettünk az égvilágon semmit. Mert így is átértünk nagyon sokszor dolgokat, áldásokat, de a sok célkitűzés és elhatározás nem sok esélye van, hogyha nem tesszük oda az akaratunkat, hogy az akaratunkat elkötelezzük, hogy nap mint nap azon a területen, ahol változást várok, ahol célkitűzésem van, ott szokásokat vezessek be az életembe. Bármilyen a területen. Ha egy szokás kialakult, akkor nagyon kevés erőfeszítés szükséges annak a betartásához és megtartásához. De a szokás kialakításához több erőfeszítés kell. És csak időnként emlékezz meg, hogy a gyerekedet a fogmosásra emlékeztetni. Az elején kell mindig. Minden nap, minden alkalommal, de utána már eltelnek évek, akkor már nem kell minden nap, mert berögzült és csinálja, és megy magától. És hát hasonlóképpen minden területen ki tudunk alakítani szokásokat, és az új szokások kialakítása az nem úgy működik, hogy elkezdek valamit, megcsinálom háromszor, és utána már minden megy automatikusan. És ezt ti is tudjátok nagyon jól. Ha így lenne, akkor nagyon fantasztikus, krisztusi módon élnénk, fitten, frissen, egészséggel, üdvösség teljességével. Hogyha egy jó szokást szeretnénk kialakítani olyan területen, ahol egy rossz szokás van, akkor sokszor láttam testvéreket is, például gondolatok, kísértések, érzések elleni küzdelembe, hogy hát megtagadom, ellenállok, megkötözöm, lerombolom, kiűzöm, stb. Stb. Ez jó, meg dicséretes, de nem sokra megy, mert ezt nem tudod állandóan csinálni. Ezt akkor tudod azon a területen győzelemre vinni, hogyha kicseréled azt a rossz gondolatot egy jó gondolatra. Egy rossz szokást egy jó szokásra. Ha az a szokásom, hogy a munkában menet előtt 10 perccel kelek föl, és szeretnék azért a munkában menet előtt még egy kicsit imádkozni, szeretnék egy kicsit elcsöndesedni, akkor valószínű, hogy ez nem fog menni, hogyha nem teszem szokásommá, hogy korábban keljek föl, a munkában menetel előtt, akkor legyen még időm, ne csak a fogmosásra, fölöltözködésre, vagy mosakodásra, vécére menetelre, hanem legyen időm a Biblia olvasásra, Istennel való közösségre is, vagy hasonló más területen. Az erőfeszítést az egyikünk se tudja kikerülni, és nem tudod megspórolni ahhoz, hogy az ima céljaid megvalósuljanak, az élet céljaid beteljesedjenek, szükséges, hogy legyen a te részedről is, az én részemről is erőfeszítés. Egy erőfeszítés csomagot, hogyha összeraksz, tehát gondolj csak bele, egy szokásnak a kialakításához komoly erőfeszítés kell, hogy az a dolog a szokásommá váljon. Ha most összeírsz 5 dolgot, összeírsz 10 dolgot, akkor szorozd meg azt az erőfeszítés csomagot 5-tel és 10-zel. Úgy írd össze az a kitűzött célokat, hogyha az természetes szinten van tennivalód azokkal kapcsolatban, mondjuk az imán kívül, akkor bizony bele kell kalkulálnod, hogy a mindennapi ezekért a célkitűzésekért folyó imán kívül mást is kell tennem, újból és újból szokásommá kell, hogy váljon azoknak a céloknak az eléréséhez. Ha idézőjelben csak ima kérések, akkor pedig legyél következetes, és legyünk következetesek abba, hogy vegyük elő minden nap azt a listát, amit írtunk egy istenfélelemmel, az Úr előtt elcsendesedve, kéréseket, vágyokat, célkitűzéseket, és azt újból és újból vigyük hálaadással az Úr elé, és kérjük tőle. Az új dolgoknak a berögzítése, az mentálisan erőfeszítést igényel, a gondolkozásmódodat és az érzéseidet is egy önfegyelemmel rá kell, hogy vegyed. Ez az önfegyelmezés. Az azt jelenti, hogy nem engedem olyankor, hogy a figyelmemet, a fókuszomat elvigye más. Mert én rászántam magam, tehát hogyha én elköteleztem magam arra, hogy hetente egy ima összejövetelen részt veszek legalább, akkor beütemezem, hogy melyik legyen az. Nem csak úgy rábízom a véletlenre, hogy majd valamikor majd csak lesz, akkor írd be a naptárodba, hogy mit tudom én, a kedd reggeli, vagy a hétfő esti, kedd esti, vagy a csütörtök esti, vagy péntek reggeli, vasárnap reggeli imán részt fogok venni. És írd be minden hétre. Amikor elkezdtük a gyülekezetet, akkor a kedd és a péntek reggeli imák volt úgy, hogy csak ketten voltunk. Volt úgy, hogy hárman voltunk, de hetekig. Most kicsit szintén hasonló van, hogy valamikor csak ketten vagyunk, vagy hárman vagyunk, de én bízom abba, hogy ebbe lesz egy megerősödés, és föllendülés, fölújulás, mert szükséges az, hogy azokat az imacélokat, amiket kitűztél, életcélokat, amiket összeírtál 2022-re, egyrészt egyénileg is az Úr elé viszem, de figyeld meg, hogy Isten nagyon sokszor úgy tölti be a te személyes szükségeidet, úgy tölti be az én személyes szükségeimet, hogy odaszánom magam más emberekért közbejárni, vagy más emberek életébe pozitív dolgokat cselekedni, hogy áldásul legyél mások számára, és miközben másokért könyörögsz, Isten megemlékezik a te kéréseidről is, betölti azokat. Ha új szokásokat szeretnénk bevezetni, akkor csináljuk azt, hogy lépésről lépésre, először egyet. Legyen az első szokás, amit bevezetsz, hogy naponta imádkozol azért az imalistádért, amit összeírtál 2022-re. Hogy ezt most mikor, de legyen egy olyan napszak, legyen egy olyan elkülönített idő, amit ha esik, ha fúj, vendég van, vagy kedved van, akkor is, hogyha földrengés van, akkor is, hogyha Hawaii van, nyaralsz, pihensz, szabadságon vagy. A szabadság az nincsen, nem szabadulsz meg az igazságtól. Az igazságtól akkor is függsz, hogyha elmész a munkahelyedről szabadságra. Az Isten beszédétől akkor is függök, hogyha elmegyek nyaralni. Tehát Isten beszédétől való függőségre nem tudsz szert tenni. És ne is vágyjunk arra. Tehát például ne akarjunk egyszerre mindent megoldani, tehát ne akarj most egyszerre diétázni, egyszerre fitnessre járni minden nap, egyszerre bizonyságot tenni minden nap a manikűrösödnek, meg a fodrászodnak, vagy mit tudom én mi, hanem szép sorba lépésről lépésre. Tehát nem kell mindent úgy egyszerre úgy megváltoztatni, mert lehet, hogy neki kezdesz nagy lelkesedéssel, például a bibliaolvasó programot kezdek el, hogy egy év alatt befejezzem, és akkor napi 3,5 a fejezetet olvasok el minden nap, de meddig? Én inkább azt mondom, hogy kezd apró lépésekkel. Először döntsd el azt, hogy minden nap az Úr elé viszem azt az imalistát, amit összeírtam erre az évre. Minden nap. Ez lehet, hogy csak 5 perc, de legyél abban az 5 percben következetes. És vannak meghatározó pillanatok az ember életében, figyelj meg, amikor mindent meg akarunk változtatni, mindent szeretnénk megújítani, mert úgy belelkesedünk az Isten jelenlétébe, és Isten szeretete, jósága úgy megérint, és az újrakezdés iránti buzgalmunk lelkesedésében úgy elhatározzuk, hogy minden területen változást akarunk, de az a helyzet, hogy a lelkesedés az nem garantálja a sikert. Ami neked a sikert és a győzelmet ezen a területen is megadja az, hogy szokásokat vezetsz be. Hogy szokások lesznek az életünkbe. Van talán Joyce Meyernek is egy könyve, a régi szokások, új szokások. Talán volt a mai igének is egy kiadása, emlékeztek, hogy új szokásokat vezess be az élet, a hírlevélbe is megjelent ez. Nem véletlenül van ezekről szó. És néztem a Bibliát, hogy vajon a Bibliában hogyan vannak ezek a szokások területei. És a Bibliában is nagyon sok területen olvassuk, hogy a szokásokat Isten maga alakítatta ki. Olyan törvényeket hozott létre, hogy muszáj volt, kötelező volt. És mielőtt még lett volna a mózesi törvény, Isten már akkor szokásokat alakítatott ki a népével, úgy, hogy a fizikai szükségeiket használta, hogy ezt minden nap megcsinálják. Gondoljatok a manna szedésre. Nem volt meg még a mózesi törvény, de már akkor megmondta Isten, hogy menjenek ki minden nap, szedjék minden nap össze a mannát, és erre mit használt? A fizikai éhségüket. Ha nem szedtek, akkor nem volt mit enni. De Isten ezt felhasználta, hogy egy szokás alakuljon ki bennük. És összpontosítsunk egyszerre egy dolognak a kialakítására, hogy az tényleg beivódjon és beüljön. Nem tudom, hogy te hogyan szoktad kezdeni a napodat. Van, aki este zuhanyzik, van, aki reggel. Én általában reggeles vagyok. Nálam kialakult az, hogy általában reggel, akkor is, ha tudatosan nem jut eszembe, már eszembe jut az Úrral való közösség, a hálaadás. Egyszerűen ott jön ki belőlem, mert előtte, évtizedekkel ezelőtt minden nap rákényszerítettem magam. Elkezdtem az zuhanyzást, elkezdtem az Úrral való közösséget is, hogy ne később legyen, hanem ott. És most is ez már automatizmussá vált. Elkezdek zuhanyozni, akkor kijön belőlem az Úrra való gondolatok, és a hálaadás kezd el belőlem kijönni. Ahogy kinyitom a vízcsapot, úgy kijön ez is belőlem. Ismeritek azt a mondást, a szeget szeggel, most nem a drámára gondolok, a Shakespeare művére, de ismeritek azt, hogy ha van egy vannak azok a szögek, a fej nélküli szögek, hogy miben használják, az ágyszeg, vagy mi az? Az a bognárszeg. Hogyan tudsz te kihúzni egy olyan szöget, ha már be van verve? Egy másikkal kinyomod. Másikkal kiütöd. A tetejére ráteszed, és azon keresztül az tovább ütöd, és az úgy kihúzza. A szokás győzi le. Ha van egy rossz szokásom, ami beivódott, és úgy bevésődött, a legjobb az, hogy elkezdek egy új szokást kialakítani. Hogyha hát a szokásom az, hogy nem olvasok Bibliát, csak Isten tisztelet előtt, amikor elkezdődik az összejövetel és a közös összejöveteli Isten tisztelet előtti Biblia részt olvasok, akkor érdemes ezt a szokást valamilyen módon megváltoztatni, de ehhez egy új szokást kell bevezetni. Hogy elkezdek rendszeresen Bibliát olvasni. És ahogy mondtam, nem kell napi 4 fejezettel kezdened, kezd el, ha csak egy Biblia verssel, napi egy Biblia verssel. Ez nagy dolog. Mennyi idő alatt tudod elolvasni azt az egy Biblia verset? Nem kell hozzá fél perc sem. De ha rászánod magad, hogy minden nap legalább egy Biblia verset elolvasol, rászánod magad arra, hogy minden nap előveszed azt a 10 pontos imakérésedet, célkitűzésedet, és hálával az úr elé viszed, hidd el, ez nem veszel a napodból 10 percet sem. De ha ezt minden nap megcsinálod, az olyan szokásoddá beivódik, hogy azt veszed észre, hogy már nem kell erőfeszítést tenned annak érdekében, hogy azt csináld, mert ez kijön már magadból. Tegyük föl, hogy minden nap elhatározod, hogy futni akarsz reggel. Mit csinálsz ennek érdekébe? A legjobb az, hogyha hát kialakítasz egy rutin dolgot, például lehet az, hogy már előző nap kikészíted a futócipődet, vagy aznap reggel, amikor fölkelsz, akkor kikészíted a futócipődet, hogy szem előtt legyen, és ránézel, és mi jut eszedbe belőle róla, ma megint futni fogok. Vagy lehet, hogy kikészítesz magadnak egy pohár séket, és előtte, hogy megiszod jó spenótot, retket, mindent, összeturmixolsz, és akkor utána jó lesz pont a futás előtt. De a lényeg az, hogy csinálj valami olyan szokást, ami meglátod, ránézel, és eszedbe fog jutni, hogy mit kell csinálni. Ami nem igényel nagy erőfeszítést, abszolút kicsi dolog. És a szellemi dolgokba is, az imádkozáshoz is, a bibliaolvasáshoz is alakíts ki rutin dolgokat. Isten tiszteletre való eljáráshoz is alakíts ki rutin dolgokat. Vannak emberek, akik úgy járnak összejövetelekre, Isten tiszteletekre, hogy van bennük vágy, hogy azért jönnek el, mert hiányzik. Azért jönnek el Isten tiszteletre, mert akarom, hogy ott legyek. Tehát nem csak az, mert hogy most mit mondanak, meg stb., hanem egyszerűen szokássá tették már az életükbe, és nem tradícióból, hanem egy belső vágy, belső igényük van arra, hogy ott legyenek. Számomra én is emlékszem, hogy az elején erőfeszítést kellett annak érdekébe tegyek, hogy minden alkalmon ott legyek. És tudom, hogy volt úgy, hogy rám telefonált XY, ha nem voltam ott időben előtte egy órával már, hogy megyek-e, jöjjön-e értem, arra kanyarodjon-e, és akkor együtt megyünk a busszal, stb. Stb. És akkor... Hát nem, én nem emlékszem már, hogy mikor indult az be nálam, de beindult egy idő után, hogy nem kellett rám szólni már senkinek se. Akkor már én szólogattam, én hívtam föl, én mentem utána XY-nak, hogy gyere, elmenjek, érted, és akkor megyünk együtt a villamossal, megyünk együtt a busszal, ekkor nem volt még autóm. De akkor is... Mert segített nekem is, hogy más valaki rám telefonált, rám szólt, hogy akkor csináljuk együtt. Mert úgy könnyebb. Bőtölés is. Könnyebb úgy csinálni, hogy számítok rád, hogy te is csinálod, és te is bőtölsz. És neked is könnyebb új bőtölni egy konkrét dologért, célért. Itt van előttünk a 21 napos bőt. Könnyebb úgy megállnod, hogy tudod, hogy még rajtad kívül ezrek bőjtölnek ugyanazért a dologért. És amikor ott van a kísértés, hogy hát megegyem azt, hát úgyis nem olyan nagy dolog, hát úgyis hát korog a gyomrom, meg a ciki itt a munkatársok előtt is, meg minden. De meg tudod állni, miért? Megemlékezel arról, hogy a az országban ezrek meg tudják ezt csinálni. Hát hogy ne tudnám már megcsinálni, én is számíthattok rám, hogy meg tudom csinálni. A másik pedig az, hogyha megcsinálod, akkor valami kis jutalmat is kitűzhetsz magadnak, megihatsz egy kávét, mobilozhatsz egyet, leülsz egy kicsit pihenni. Tehát nekem is vannak olyan, én is elmegyek, amikor tornázok, vagy elmegyek úszni, akkor megvan, hogy mennyit kell úsznom, mennyit kell csinálnom. És hát már úgy van, hogy hát a felénél már abba hagynám. De már csinálom régóta, hosszú évek óta. És ott van előttem, hogy hát ha eddig meg tudtam csinálni, most is meg tudom csinálni. Egyrészt, másrészt pedig ott van, ha vége van, akkor leülök, lefekszek, és akkor olvasok, vagy megedetem a halakat a mobiljátékba. Mert van ilyen haletetős játékon. És akkor már ez van előttem, meg nyilván az, hogy amikor úszom a sorokat, akkor szoktam név szerint, akik csak eszembe jutnak rendszeresen, mindig imádkozok emberekért. És azt vettem észre, hogy mindig eszembe juttatja az Úr. Nem esnek ki a nevek. Újból, és sok száz név bennem vannak, és forognak. És hidd el, hogy Isten szokásoddá tud tenni olyan dolgokat, amit el se tudsz képzelni, és automatizmussá válik, és jó érzésed, örömöd támad olyanokba. El tudod azt képzelni, azt mondja, emlékeztek az Izajás prófét, hogy megvidámítom őket az imádság házában. Hogy a csodába lehetséges, elmegyek összejövetelre, imádkozok, és örömöm lesz. Igen. És nem azért, mert ott valami viccet meséltek, vagy viccet hallottam. Egyszerűen Istennek a beszéde beteljesedik, mert szokásoddá vált, és már belülről fakadó vágyad van arra, hogy ott legyél, nem csak külön-külön imádkozunk, hanem elmegyek a testvéremmel, közösen is imádkozok. És amikor ezt megcsinálod, azt veszed észre, egy olyan öröm tölt be, hogy nincsen logikai magyarázata. Nincsen, ha úgy tűnik, természetes oka nem található. De Isten megígérte, én megvidámítalak az imádságnak a házába. Szokásformálás az következetesség nélkül nem működik. Következetességhez, hát megint az a szó jut eszembe, amit már mondtam, az önfegyelem, fegyelmezettség. Magyarban ez nem annyira jön ki, angolban a tanítvány és a fegyelmezés ugyanaz a szó. Magyarban ez inkább a tanítással függ össze, vagy a tanítás képessége, a taníthatósággal, de válasz időpontot, válasz helyet, napszakot, hogyha akarsz a Biblia olvasásba előbbre lépni. Akkor válasz egy időszakot, hogy mit tudom én reggeli előtt, vagy reggeli után, vagy fölkelés után, vagy ebéd előtt, ebéd után. De legyen konkrét szakasz, amikor nem kell, hogy most fél órát Biblia olvas. Ez nem azt jelenti, hogy nem olvashatsz fél órát minden a Bibliát. Természetesen áldás az. De ha nincsen erre még gyakorlás, és egy önfegyelem benned, akkor ne ennyivel kezd röviddel. Mondom, ha kell, akkor kezd napi egy Biblia verssel. Amikor katona voltam, ezt már elmeséltem, mindig elkobozták tőlem a Bibliát, de Debrecenben voltam katona, ott a református lelkészképzőből mindig hozták a diákok hozzám, minden héten csempészték be a Bibliákat, mindig volt nálam Biblia. Minden héten koboztak el, minden héten fenyítettek, de mindig volt nálam akkor is. És hol a matracból szedték ki, hol a párnából, hol a farzsebemből, a gatyámból, mindenhonnan előszedték a Bibliát, de mindig volt nálam. De megtanultam, mindig írtam kis cetlire is bibliaverseket. Minden nap egy bibliaverset. És azt mindig elővettem, és akkor egyik oldalon volt a biblia hely, másikon pedig a vers. És megtanultam nagyon sok bibliaverset. Mert már csak néztem az egyik oldalát, csak a helyet, és mondtam a verset. Néztem a verset, és mondtam a helyet. És akkor így minden nap csak egyet. És ezt megszoktam, és szokássá tettem. És azt vettem észre, hogy amikor leszereltem, hiányzott az, hogy ne tanuljak biblia verset, és ne olvassak, és ne memorizáljak biblia verseket. És szükséges, hogy szokássá tegyél dolgokat. Isten beszédével, az Istennel való kapcsolattal, a testvéri közösséggel, testvérekkel való kapcsolattal. Tudod, ilyen a mannaszedés, a biblia olvasás, és a 2 Mózes 16:4-et, hogyha megnézzük, mondta az Úr Mózesnek, én esőképpen bocsátok nektek kenyeret az égből, menjen ki azért a nép, és szedjen naponként arra a napra valót, hogy megkísértsem, akar-e az én törvényem szerint járni, vagy nem. Tehát figyeld meg, a teljesen a testi, fizikai szükségükért volt ez. Hát lehetne azt mondani, hogy hát bolond az az ember, aki még enni se akar menni mannát szedni. De azt mondta Isten, hogy még ez is a kísértésem. És sokszor úgy van, hogy a természetes dolog, ami annyira magától értetődne, Isten azt akarja, hogy legyen ez rendszeres az életünkbe. Egy hittel tegyük meg. Ha kell, engedelmességből tedd meg. Ha van kedved, tedd meg. Ha nincs kedved, akkor is tedd meg. Ha esik, tedd meg. Ha fúj, tedd meg. Akkor is, hogyha vannak melletted emberek, tedd meg. Ha egyedül vagy, tedd meg. Ha örömöd van, tedd meg. Ha bánatod van, tedd meg. Akkor is tedd meg, ha depressziós vagy, meg akkor is tedd meg, hogyha tele vagy reménységgel. Betegség gyötör, akkor is tedd meg. Ha egészséges vagy, tedd meg. Bőségben vagy, szükségben vagy, tedd meg. És ha ez szokásoddá válik, senki nem tud kimozdítani Istennek az ígérete beteljesedéséből. Minden ígérete beteljesedik. Amit összeírtál, 10 pontot tegnap előtt este, mind beteljesedik. Nem kell megvárnod 2022. december 31-ét, hamarabb be fog teljesedni, csak legyen ez szokásod, de hogy minden nap vigyük az Úr elé hálaadással, például kéréssel, hogy zörgessünk, kutassunk, kopogtassunk ezért, hogy keressük ennek a megoldását. Izajás 50, 4-es 5-ös vers, mindannyian ismerjük ezt a tanítvánsággal kapcsolatos biblia verset, az Úristen bős nyelvet adott nekem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Fölserkenti minden reggel, fölserkenti a fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. Az Úristen pedig fölnyitotta a fülemet, én pedig nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Minden reggel fölserkenti a fülemet, de ehhez szükséges micsoda, hogy oda szálljam magamat a hallgatásra. Miért? Mit csinálok ilyenkor? Hallgatok. Szoktad mondani a gyereknek, mert hallgatsz valamit, a éppen megy a rádióba. Nem hallom. Ez azt jelenti, hogy egy csomó dologtól el kell vonnod a tekintetedet, figyelmedet, le kell vonnod, ki kell kapcsolnod, hogy meghalld az Úrnak a hangját. Ilyen egyszerű, semmi bonyolult nincs benne, de azt mondja, hogy minden reggel, szerintem mindegyikünknek óriási kísértés, ha a hírek, az információdömping, a Facebook-ról, a innen, onnan, bárhonnan, akárhonnan. Mindegyikünknek. Kinek így, kinek úgy, kinek amúgy. Ahhoz, hogy meghalljuk az Úrnak a hangját, meg kell először azt hallani, hogy pszt, kapcsolt ki ezt, kapcsolt ki azt, hogy meghallhassd az Úrnak a hangját. És figyeld meg, amikor megvan az a vágy benned, hogy halljak Istentől, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat. Még csak nem is azért mondja itt Izaiás, a proféta, hogy azért szól hozzád az Úr, hogy téged megerősítsen. Nem ezt mondja, hanem hogy te tudjál mást megerősíteni. Először így kezdődik a tanítványság. És figyeld meg, amikor odaszállom erre magam, azt veszem észre, hogy kimunkál bennem egy engedelmességet. Mert ez egy következetességet, fegyelmezettséget igényel. És mi lesz ennek az eredménye? Engedelmes leszek az Úr felé még inkább. Abcsel 17-11. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak, tudod, a bérjabeliekről van szó, a Tesszalonika belieknél, akik bevették az Isten beszédét teljes készséggel, naponta tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. Figyeld meg, a bérjabeliek mit csináltak. Leültek, és nap mint nap elővették az írásokat, és ott nem úgy volt, hogy a mobil elővette a farzsebéből, hanem ilyen nagy tekercseket ki kellett tekergetni, és akkor keresték, hogy itt van. Ja, nem ez a tekercs, a másik. Másikat. Ja, nem ez a tekercs, hanem a harmadik. És akkor keresték a nagy tekercseket, de ezt minden nap csinálták. Minden nap csinálták. Keresték az írásokba azt, ami elhangzott. Tudakozták ezt. Napi szokássá tették. És mit ír erről? Ugye Lukács, aki az abcselt írta, nemesebb lelkűek voltak. Ha nemes lelkű szeretnél lenni, akkor keresd az írásokat minden nap. Hát mennyi időbe telik egy ilyen szokásnak a kialakítása? Mert ez a naponkénti manna szedésről szól csak. Mennyi ideig kell ezt csinálnom, hogy ez szokásommá váljon? Ugye van, aki azt mondja, hogy 21 nap, van, aki azt mondja, hogy 60 nap, stb. Stb. Az a helyzet, hogy a 21 napos irányelv szerintem csak nagyon egyszerű dolgoknál működhet, nálam nem nagyon működött ez a szellemi dolgok területén, amikor 21 napig csináltam, mert utána könnyen abba lehet, például a bőjt. Bőjtölés. Tehát hogyan fogod a bőjtöt csinálni? Eredetileg az elején döntsd el, na így. Tehát az elején döntsd el, hogy hogyan fogod csinálni. Mert hogyha nem döntöd el az elején, akkor figyeld meg, hogy a tested már a második, harmadik napon diktálni akar. Döntsd el az elején, hogy folyadék, vagy víz, vagy mi. Döntsd el! És akkor ahhoz kérd Istennek a segítségét, nem halsz bele. Ha nem eszel, nem iszol, akkor is kibírod néhány napig. De azért így áll természetesen, mármint vizet. Mármint olyat, ami hasznos a testednek. Ihasz séket is. Nem föltétlen kell persze leturmixolnod a pacalpörköltet, vagy a rántott csirkét, mert ugye ismerjük a történeteket, de legyen ebbe józanság, következetesség, de nem tudod becsapni Istent. Embereket tudunk így manipulálni, hogy hát én ilyen úgy böjtölök, hogy az fantasztikus, csak azt veszik észre, hogy megint híztam egy 2 kilót, hát hogy csinálod ezt? Hát fantasztikus ez a böjt. Igen. A lényeg az, hogy elején döntsd el, és ahhoz kérd Isten segítségét, vagy hogyha nem egyedül élsz, akkor aki veled lakik, akár házastársad, vagy hogyha egyedülálló vagy, akkor a barátodat, testvéredet, ismerősödet kérd meg, hogy segítsen, hogy támogasson az elhatározásodnak a következetes véghez vitelébe. A másik dolog, amit olvastam a Bibliából, második hely, ahol minden nap előfordult, Az a Mózes második könyvébe az áldozatoknál, a mindennapi áldozatoknál, a mindennapi illatáldozat. 2 Mózes 37-es. Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert, mikor a mécseket rendbeszedi, akkor füstölögtesse el azt. Ez micsoda? Minden reggel a hálaadás, az Isten dicsőítése, Isten imádása. Ezzel kezdte. Ez törvény volt, de vajon Istennek szüksége volt arra, hogy a tömjénfüst szálljon föl? Istennek szüksége volt arra, hogy beleszagoljon abba a légkörbe, hát ebből megint hiányzik valami, nem. Nekünk van erre szükségünk, hogy valamit rendszeressé tegyen az életünkbe. Élsz, akkor aki veled lakik, akár házastársad vagy, hogyha egyedülálló vagy, akkor a barátodat, testvéredet, ismerősödet kérd meg, hogy segítsen, hogy támogasson az elhatározásodnak a következetes véghezvitelébe. A másik dolog, amit olvastam a Bibliából, második hely, ahol minden nap előfordult, az a Mózes második könyvébe az áldozatoknál, a mindennapi áldozatoknál, a mindennapi illatáldozat. 2 Mózes 37-es. Áron pedig füstölögtessen rajta minden reggel jó illatú füst.

2 Mózes 37-es, Áron pedig füstölöktessen rajta minden reggel jó illatú füstölőszert, mikor a mécseket rendbeszedi, akkor füstölöktesse el azt. Ez micsoda? Minden reggel a hálaadás, az Isten dicsőítése, Isten imádása. Ezzel kezdte. Ez törvény volt, de vajon Istennek szüksége volt arra, hogy a tömjén füst szálljon föl? Istennek szüksége volt arra, hogy beleszagoljon abba a légkörbe? Hát ebből megint hiányzik valami. Nem, nem, nem. Nekünk van erre szükségünk, hogy valamit rendszeressé tegyen az életünkbe. 3 Zsoltár verset nézek csak meg, egyébként rengeteg van, de a 71-es Zsoltár 8-as versét olvasom föl. Megtelik a száma dicséreteddel, és minden nap a te dicsőségeddel. Isten dicsősége hogy jön be az életedbe? Úgy, hogy elkezded dicsérni őt. Isten dicsőségével megtelik az egész föld, mondja a próféta. Hogy telik meg az egész föld Isten dicsőségével? Úgyhogy az emberek dicsőítik őt. Hogy telik meg az otthonunk Isten dicsőségével? Úgyhogy dicsőítjük Istent. Hogy telik meg az országunk Isten dicsőségével? Úgyhogy egyre többen adnak Istennek dicsőséget ebbe az országba. Ez így működik. 119-es Zsoltár 164-es verse azt mondja, hogy naponként 7-szer dicsérlek téged a te igazságunknak ítéleteiért. Most nézd meg, hogy mikor kelsz, mikor fekszel, és oszd el ugye a 7 felé. Tehát, hogy megvan kezdés, befejezés, akkor hálát az dicséred az Urat meg a végén, és akkor utána még 5-öt helyezzel. Akkor betöltöd ezt, de ez a Zsoltáros, ez egy ilyen ember volt, hogy naponta 7-szer dicsérte az Urat, a 145-ös Zsoltár, második vers, azt olvassuk, minden nap áldalak téged, és dicsérem neved örökkön örökké. Ezeknek az embereknek szokásává ivódott, beleégett az egész lényükbe az Istennek a dicsérete. A Dániel könyvébe olvassuk a 6. fejezet 10-es versébe, ismeritek, hogy Dániel, nem tudták kikezdeni Dánielt a társ, irigykedtek meg, furták, faragták. Azért ne felejtsük el, hogy Dániel 4 uralkodó mellett volt főtanácsnok, és azok egymásnak ellenségei voltak, tehát ha jól emlékszem, 4 király mellett volt főtanácsos, tehát az azt jelenti, hogy nagyon sokan irigykedtek rá, keresték a vesztét, és nem tudták, hogy hogyan kössenek bele, és akkor rájöttek, hogy igazából csak az Istennel való kapcsolatába tudnak belekötni, ezért hozattattak egy olyan törvényt a királlyal, hogy a királyon kívül ne lehessen senkihez máshoz fordulni, dicsérettel, imával, kéréssel, mert tudták nagyon jó, hogy Dániel ezt minden nap csinálja. Kihozták a törvényt, mi történt, olvasom. Dániel pedig, amikor megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő házába, az ő felső termének ablakait nyitva voltak Jeruzsálem fele, és 3-szor napjában térdre esett, könyörgött, és dicséretet mondott az ő Isten előtt, ahogy azelőtt is cselekedett. Tehát előtte is, utána is. Meghozták ellene a törvényt, a törvény zavartatta őt az Istennel való kapcsolatos szokása megtartásába, az Isten dicsérete, Isten fele való könyörgésének a megtartásába. Nem. Azt mondja, hogy most is fölment, kinyitotta az ablakokat Jeruzsálem fele, az azt jelenti, hogy mindenki hallhatta, aki akkor odament és hallgatózhatott, és 3-szor napjaiban térdrei esett, könyörgött és dicséretet tett az ő Isten előtt, ahogy azelőtt is cselekedett. Kezd el Isten dicsérni rendszeresen. Kezdj el Istennek hálát adni rendszeresen. Hogyha ezt csinálod, nem egyszer, nem csak 21 napon át, egymás után, csinálod ezt 2-3-4 hónapig, mert ugye a statisztikák szerint legalább ha 2-3 hónapon keresztül csinálod, minden nap az beivódik, automatizmusoddá válik.
Az azt jelenti, hogy már nem kell külön arra koncentrálnod az agyadba, elmédbe, hogy ezt megcsináljam, hanem eszembe jut, vágyok rá, és belülről

0: És késztetés fakad, hogy megcsináljam, és elkezdem már sokszor úgy, hogy nem is gondolok rá. Ezt jelenti. Az oltár alatt ott volt a tűz, és Isten megparancsolta azt, hogy a tűz az soha ne aludjon ki. Egy olyan szokást alakítatott ki a papokkal és a levitákkal, amit be kellett tartani, hogy a tűz mindig égjen az oltáron. Ezt olvassuk a 3 Mózes 6.12-be, az oltáron levő tűz pedig égve maradjon azon, el ne aludjon, hanem égessen fát rajta a pap minden reggel. Tehát reggel, amikor fölkelt, többek között, milyen dolga volt a papnak? Az egyik dolga az volt, hogy fát kellett tenni a tűzre. A példabeszédek könyvéből, a Jakab levélből nagyon jól tudjuk, hogy ez a fa, ez a szó, ez a beszéd, a mondataink. Ki kell, hogy jöjjön a számból? Az az Isten dicsérete, ami Dánielből kijött. Ki kell, hogy jöjjön a számból minden nap? Ahhoz, hogy a lelkesedés, a buzgóságom, az Isten fele, a testvérek fele való odaszánásom, látom, érzem, tapasztalom, hogy ellankat. Mit csináljak? A szokásaimat változtassam meg. Kezdjek el olyan szokásokat beépíteni az életembe, hogy minden nap szedem a mannát, minden nap jó illatot áldozok az oltáron, minden nap teszek a tűzre fát. És amikor ezeket csinálod, azt veszed észre, hogy az a szenvedély visszajön, az elkötelezettség, a buzgóság, a lelkesedés, a másik fele való odaszánás visszajön és megerősödik az életembe. Zsidókhoz írt levél 3. fejezet 13-os vers. Azt mondja, hogy bátorítsátok, buzdítsátok, lelkesítsétek, incsétek egymást minden nap, amíg tart a ma, hogy egyik őtök se keményítessen meg a bűn csalárdsága által. Tehát ahhoz, hogy ne idegenedjek el se Istentől, ahhoz, hogy ne idegenedjek el az összejövetelektől, ahhoz, hogy ne idegenedjek el a testvéri kapcsolatoktól, szükséges, higgyétek el, hogy odaszálljuk magunkat, és ne vedd az bántásnak, hogyha valaki megkér, megkérdez, elmenjek érted, fölvegyelek, menjünk együtt, vagy hogy vagy, nem láttalak, nem számonkérés ez, ez felelősségvállalás egymásért. Felelősek vagyunk egymásért. Isten népe, Isten családja vagyunk. Azt látjuk a 2 Krónika 8.13-ban, hogy voltak Isten törvényébe olyan szokások, amiket Isten megkért, hogy minden nap, amire megkért, hogy minden héten, minden hónapban, illetve minden évben megcsináljam. Naponként áldoztak azon, az oltáron Mózes parancsa szerint, szombatnapokon, a hónapok első napjain, és évente a főünnepeken 3-szor. Tehát figyeld meg, voltak naponkénti áldozatok, voltak a heti szombatnapi áldozatok, voltak az újholdi áldozatok havonta, és évenként a fő ünnepeken. Milyen érdekes, hogy a természetes életünkben megtartjuk az évfordulókat. Születésnap. Megtartjuk ugye a másiknak a születésnapját. Megtartjuk az évfordulókat, a házassági évfordulót. Van, aki megtartja minden hónapban, hogy ennek a hónapnak az X napján ismerkedtünk meg. Erre szánunk időt, de vajon szánunk-e arra időt, hogy szokássá tegyük, hogy az Istennel való kapcsolat és Isten népével való kapcsolatunkat is szokássá erősítsük, és úgy bevésődtessük a lelkünkbe. Mert a lelkünknek kell ebbe változnia, és befogadni ezt. Nagyon érdekes, gondolkoztam ott Dávidnak a hárfázásán, mert egy biblia verset még a múltkor kiírtam, és most ez így jól is jött, 1 Sámuel 18.10-be olvasom, másnap megszállta Sault, a gonosz szellem, Dávid pedig hárfázott kezével minden nap, ahogy szokott. Tehát Dávid hárfázott minden nap, ahogy szokott. Szerintetek mikor kezdte el ezt a szokását? Hát nem a Saul házába kezdte el, hanem a juhoknál. A Saul házába szerintem olyan túl sok önfelett pillanata nem volt. Mert ott is mindig résen kellett lenni, mert a következő vers az, hogy Saul fogta a dárdáját, és időnként falhoz akarta szegelni, szóval figyelnie kellett rendesen. De mikor volt arra lehetősége, hogy úgy önfeledten úgy megengedje, elengedje magát, hogy most Istennek lantozik? Hát a juhok mellett. Körbe ment, megnézte, medve, oroszlán a környékben nincs, oroszlán sprével távol tartotta az oroszlán, mindegy. Nem kanyarodunk el. És akkor utána ledőlt a fa alá, elővette a hárfát, lantot, és elkezdte Isten dicsérni. És ez szokásává lett. Tehát nem csak Isten tiszteleten vette elő szombatonként, vagy vasárnaponként a lantot, a gitárt, hanem ő neki ez szokásává vált, és amikor Saul mellé berendelte ugye Abner, hogy hát gyötri az a gonosz szellem a királyt, akkor ő neki ez már ment, mert ez szokása volt. És a szokását úgy tudta gyakorolni, hogy közben tudott az életére vigyázni, mert muszáj volt neki. Ha megnézzük Dávid hőseit, olvastam ezeket a Biblia verseket a szokásokról, hát hogy hirtelen ma a 360 körüli szokást olvastam át, és akkor láttam, hogy megdöbbentett egy Krónika 12-22-ből, hogy minden nap mentek Dávidhoz, hogy segítségére legyenek neki, amíg serege nagyjá lett, mint Isten tábora. De a 21-es vers, az előtte levő vers így szól, és ezek Dávidnak segítségül voltak az ellenség seregei ellen, mert fejenként minderős vitézek voltak, és vezérek, kapitányok voltak a seregben. Dávidnak a hősei, tudjátok, hogy mit csináltak? Minden nap oda mentek Dávidhoz, és kérték, megnézték, mibe tudnak segíteni neki. Ettől lettek ők vezérek. Ettől lettek ők hősök. Mert azt mondja, hogy ezek mind Dávidnak segítségül voltak az ellenség seregei ellen, fejenként minderős vitézek voltak, vezérek a seregben, ő pedig minden nap mentek Dávidhoz. És segítségére legyenek neki, amíg serege nagyjá lett, mint Isten tábora. Így lett nagyjá Dávid serege. Először csak ez volt a sereg. De utána ez mindegyik vezérré lett. De azért, mert ezt csinálták minden nap. Olyan egyszerű igazságok vannak ezekben, amiről sokat lehet beszélni, de befejezésül néhány új szövetségi szokást, három biblia verset olvasok csak föl, és befejezem. Lukács 9:23. Ugye ezt olvastuk most a Gábor vezetésével az Isten tisztete előtt. Mondta pedig Jézus mindegyiknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Jézus nem tudott követni régi szokásokkal. Lehetetlen. Jézus követni új szokásokat kell bevezessek az életembe. Jézus követéséhez szükséges, hogy megváltoztassak régi gondolkozásmeneteket, régi szokásokat, az pedig lehetetlen, hogyha nem újakat rakok bele helyére. Jézus tanítványaként élni minden nap az új szokások bevezetésével tudom. Vagyis azt mondja, hogy minden nap az ő keresztjét fölveszem. Minden nap. Aki meg akarja tartani az ő életét, végig gondolom, minden nap végig gondolom. Végig gondolom minden nap. Végig gondolom minden nap. Hogy most a saját életemért futom, tervezem, vagy pedig Krisztusért és az evangéliumért. Az életem kiteljesedéséért futom a napom, vagy Krisztus és az evangélium kiteljesedéséért. Az én boldogulásomért írtam össze a 10 pontot pusztán, vagy Krisztus és az evangélium kiteljesedéséért írtam össze a 10 pontot. Abcsel 2, 46-47. Minden nap egy akarattal kitartottak a templomban. Megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben, örömmel és tiszta szívvel. Dicsérték Istent, és az egész nép előtt kedvességet találtak, az Úr pedig minden nap szaporította a gyülekezetet üdvözülőkkel. Minden nap kitartottak a templomban. Minden nap összejöttek. Minden nap dicsérték az Urat. Minden nap imádták őt. Minden nap megtörték a kenyeret. De ennek volt egy olyan gyümölcse is, hogy minden nap lettek megtérések. Én nem azt mondom, hogy most minden nap Isten tisztelet lesz. Mától kezdve. De számíts arra, hogyha imádkozunk emberekért, hogy megtérjenek. Ha lesznek megtérésben áttörések, és számban is, akkor az azt jelenti, hogy muszáj lesz. Nem tudjuk a heti egyszeri Isten tisztelettel megélni a keresztény életünket. Mert vagy lemorzsolódunk, vagy pedig beleállunk abba a szántásba, és szolgáljuk az Urat. És abba pedig azt fogja Isten kérni, hogy most csináld te. És lehet, hogy az csütörtök este lesz. Lehet, hogy kedd este lesz. Mert lesz, aki csak akkor ér rá. És akkor is lesznek 500-an, akik eljönnek, hogy igénybe vegyék. Abcsel 6.1, ez egy nagyon érdekes bibliavers, azokban a napokban, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszkodás a zsidók ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Tudod, miért lett diákonus választás? Mert annyira szerettek volna szolgálni az asszonyok, hogy már azon vesztek össze, hogy most nem jutok sorra. Nem kerülök sorra. Minden nap akartak szolgálni. Jelentkeztek. Jelentkeztek a pásztornál, jelentkeztek a vezetőknél, hogy mibe szolgálhatok, én ebbe akarok szolgálni, de már ebbe van, akkor abba szeretnék, de már ott is van ember, de akkor amabba, de már amabba is van. És akkor megsértődtek, hogy nincsen hely szolgálatra. Na most el szeretném mondani, hogy nincsen ilyen helyzet a gyülekezetünkben, úgyhogy nem sértő, ne sértődj meg, mert van szolgálati lehetőség, úgyhogy ha szeretnél valamelyik nap szolgálni, akkor csak keresd meg, vagy keresd meg a házi csoportvezetődet is, ő elmondja, hogy kihez menj oda, kiért imádkozz, kit keres föl, kinek segíts, kit támogass, és hidd el, amikor erre oda szánod az életedet, nem magad életét keresed, mégis azt találod meg. Nem magadért csinálod, mégis téged fog fölépíteni az Úr. Ez az én kérésem, hogy azok a pontok, hogy megvalósuljanak, amiket összeírtál, alakíts ki új szövetségi, bibliai szokásokat, és meglátod, ahogy beivódnak, automatizmussá válnak az életedbe, meg fognak teljesedni azok a pontok, amiket fölírtál. Az Úr áldjon benneteket.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.